Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tame Impala, Jenny és a Dracula például. Hát ez a verzió 2026-os, mert ugye az ausztrál Tame Impala tavaly 2025-ben jött ki az eredeti dallal. Egyébként a tavalyi évben

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős. Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének, a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt azon mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

sok dallal szerepel a Billboard Adult Contemporary listáján. Ez a felnőtt kortárs zene lista. Az Elizabeth Taylor dala múlt hét végén feljött a 10. helyre, és ezen 4 egyidejű top 10-es slágerrel rendelkezik ezen a slágerlistán. Ő az első előadó. Ezt még soha senki nem csinálta meg előtte. Az Opelite is a listán van.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Stemfeld barátunk a folytatásban, akivel ugye együtt bulisztunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, és hát azóta azt hiszem, hogy nagyjából a fél világot bejárta. Természetesen ott volt a Tomorrowland-en múlt hétvégén, vitte magával az anyukáját, hát gondolom a pályát,

0: csak igazi mai sláger megy hajnalban is, a következő órában pedig az aktuális kedvencek közül érkezik Alex Kenji, hozom David Guetta nagy mentorátját, Hypatont és magát David Guettát is, a Jennifer Lopez-zel közös dalt Out of My Head, így indulunk mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Will Cox Antonio, Hawaii PG, DJ Junior, Loving Arms, Yamina, Pollard és Brickley lépnek majd fel. Lehet, hogy ezt is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és folytatódik a buli is, Tiesto és a The Business után. Hát ezekben a percekben még nagyjából így a kampuszon is tombol a nép. Az igazán kemény arcok, ugye a héten van a Campus Fesztivál Debrecenben, és ott van a Rádió egy stage is. 26-áig Antonio, Brickley, Christopher, Cookie, DJ Junior, Hanvai PJ Jauri, nem akarok senkit kiadni, Joel Junior, Collar, Lotfi, Beggy, Loving Arms, Metzger, Vicky, New Week, Pull Max, Pure Beat, most már végigmondom, Regali, Lee, Stadium, X, Pilcox, Jamina,

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Giga beruházással újítják meg a Magyar Vasutat, ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, 100 éves hajóroncs bukkant elő a Dunából, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 3500 milliárdos gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Kormányciklusokon átívelő 10 éves fejlesztési program indul, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, a Baross Gábor program beruházásai nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. Az a cél, hogy fiatalítsák a vasúti flottát, gyorsítsák a fővonalakat és bővítsék a villamosított hálózatot. A tervek szerint minden megyeszékhely gyorsabban megközelíthetővé válik, megerősítik az elővárosi és a regionális hálózatot, fejlesztik a vasúti áruszállítást és szorosabb együttműködésre törekednek Budapesttel. Este derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezer diák várja izgatottan a döntést. Idén ráadásul csak nem 10 ezerrel többen felvételiztek, mint tavaly, mondta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekedő alapképzési szakokra is, gyógypedagógiára is, a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Idén is számtalan helyszínen szerveznek pontot, partikat. A központi budapesti helyszín az Elte Lágymányosi kampusza mellett, Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, de Nyíregyházán, Pécsen, Tatabányán, Szegeden és Veszprémben is kivetítők erőt várják a ponthatárokat. Severényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal, azaz a KEHI új elnöke. A miniszterelnökség azt írta, a szakembert több mint 70 jelentkező közül nyílt pályázaton választották ki. Az új elnök feladata a közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. Severényi Dávid korábban a NAV-nál dolgozott és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Egy bomba és egy 100 éves hajóroncs is előbukkant a Dunából. A rekord alacsony vízállás miatt különleges leletek kerültek elő a folyó horvátországi szakaszán. Kiskőszegnél egy 100 kilós második világháborús bombát találtak, amit a tűzszerészek megsemmisítettek. Apátinál egy csaknem 100 éve elsüllyedt, vélhetően szenetszállító teherhajóroncsa bukkant elő a vízből. Ha egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Szombatra már több napsütést mondanak, a csúcsértékek már 30 fok fölött alakulnak. Vasárnap változékony időnk lesz, délután 25 és 32 fok közötti csúcsértékekkel.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Figyelj, Barbara írt, ugye, 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
2: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
1: Bizony, ez a szezon.
2: Ez mindenkinek. A fiú kap egy életnőt, az életnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
1: Egy kollagéndús.
2: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelőtömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már, írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnő van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógorai migrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki, ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal? Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondta, hogy belefér. Könnyen
1: meg magyarázni.
2: Na, mi az oka?
1: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
2: Igen.
1: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor az nem érdekel.
2: Hát várjál.
3: Ezt most próbálom össze, gazdag meg gazdagszik.
1: Az, nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
3: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
1: Nem csak
3: ugrás.
1: Azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig egy nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban.
2: Szerintem, igen, de hogy ez lehet, egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
3: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
2: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az a nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
1: 50-13.
3: Azt meg még inkább, de azt nem tartja
1: igazságtalanságnak. Mondd ki az igazi számod, Balázs.
2: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjel, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel. Az, hogy...
3: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
2: A kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
3: Nem. Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
2: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
3: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
2: Nem.
3: Hogy hívják, hozománybadásnak?
2: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szédít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom, az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
1: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatalabb barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen, fiatalabb barátja van.
2: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
1: Igen, mert hogy abban benne van
2: 30-al fiatalabb.
1: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
3: ezt
1: mondom, hogy olyan érdekes lesz, hogy ezt gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van,

0: De fura ez, de is ez gondolom.
1: Igen, igen. Persze, 40 évesünknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
0: Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, látok.
1: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
0: Igen.
1: És ez egy win-win helyzet, nem?
0: Igen. Igen, ez eljött, tudok menni.
1: Igen, a jó tyúk húsleves titka, ugye itt van, ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút, igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
2: ez nem biztos.
1: Simán
0: ez is a van. Személyes igénye hiánya, ez szokott ide vezetni.
1: Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Nem tud máshogy választani.
0: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
1: Vagyis?
0: Így próbálják meg, hát így frissen tartani a genetikai állományunkat.
1: A nők.
0: Meg a férfiak is.
1: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
0: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság, ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak, akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni, és tök sokan megrecsennek ebbe, és ahhoz képest egy ilyen kajlasrác, aki még csak így jön, megy a világban.
1: Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
2: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
0: nem csak bulit, de ezek a srácok nem buliznak úgy, mint ti buliztatok. Teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
2: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
1: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, egy, mint egy 20 éves, kicsit kamasz, kicsit felnőtt, ezek kicsit semmi nem tetszik neki.
0: Kvártét.
1: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
0: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek, mennek. Tehát, ugye, ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albérletükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint akkor otthon várnak egy meleg pitével, egy bolyhos takaróval.
2: Egy kis csipetropi letével.
0: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytállj benne, és utána, hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
1: Meg szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30-esen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, az, hogy jó vagyok, nem vagyok, jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nőknek többsége már el tudja engedni, és az, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide, a kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, úgy akarom, ja, ne lépjük. Most hűlök, de érted? Tehát, igen, egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő. Nincs idő arra, hogy eljátszunk, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
0: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
1: Igen.
0: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak,
1: aki így van, ez az ágy is,
0: igen. És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni az a férfi, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
2: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
0: először van szükség. Először pontjúzolod, először bújom.
1: Igen, tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is le kéne cserélni. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
0: De hogy hajtott rád?
1: Egyrészt hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
0: Annyira szerettem azt, amikor van egy ismerős, most nem mondok nevet.
1: Igen.
0: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát rengetegen megkeresték, de hát ugye nem akar belemenni, és mivel hát 15
2: házas volt.
0: És aztán ide elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy hogy van ez? És mondta, de mondd már el, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolgott, még házas volt, azt gondolta, hogy ő azért mosolyog rá. Igen,
1: igen, igen. Marad a házasságban. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van.
2: Lehetne valami.
1: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám.
0: Felfoghatatlan.
1: És nem jött rá senki.
0: De és akkor elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudom, vagy oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor jó, hát ezt jól lekaptam volna, és
1: nem
0: volna.
1: Ja, és annak vette jelen
0: minden. Igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
1: Na itt van Ilona, várjál, 49 és 33, pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Csak egy röviden, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50-49. Elvártál hát, gyerek, minden?
3: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
2: Hát így, hogy összejárva.
1: Egy fiatal ropogós 33-as.
3: Így van. És végülis 11 éve vagyunk most már együtt, ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy, és ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a kettő szerelmesek vagyunk.
1: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
3: Igen, pontosan.
1: Na és milyen jó, és amiket most mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
3: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó. Kurva jó.
1: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük, a Ferinek volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nőve, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
3: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
2: Már amit te adtál
1: neki. Tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
3: Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves, persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha, hát ő is.
1: És akkor 11 évet önök, mert tök jól működik.
3: Így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felelem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó, van a pozzátita.
1: Ja, hogy neki ezt mondta.
0: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
3: Így van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
0: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván idősödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, már érdekelni nem állt volna összevele.
1: Igen. Sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
3: Nagyon szépen köszönjük, sziasztok!
2: Hello!
3: Hello!
1: Ciao, hello! Ha, ez lehet egyébként, igen. Érdekes. Érdekes, hogy régen idősebb nő, fiatalabb férfi.
2: Éves. Hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
0: A tanáriban.
1: Igen? Ott voltak fel.
2: Ott csak nem vettük észre.
1: Mi voltunk rá, vakor?
0: Kocsi szaktanári.
2: Az, be is írták.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Már az ország nagy részét sújtja a szárazság. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Kiszoríthatják a dohányosokat a spanyol strandokról. Hunyadákos vagyunk. Jó reggelt kívánok! Kiszárad a magyar föld, már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet adatai szerint a legtöbb térségben már közepes vagy súlyos a mezőgazdasági aszály, a nyári növények főtermő területein pedig a 91%-ot is meghaladja az érintett területek aránya. A helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföldön a legrosszabb, már csak a délnyugati ország részben vannak olyan területek, ahol kellően nedves a talaj. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Közérthető egészségügyi videósorozatot indított közösségi oldalán a Heimpál Gyermekkórház. A félórás adásokban a kórház orvosai olyan gyakorlati témákat járnak körbe, mint a nyári gyerekétrend, a fagyi fogyasztás buktatói vagy a kánikulai folyadékpótlás. Az adások alatt a nézők élőben is kérdezhetnek a szakemberektől. Sikerült megállítani az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A betegség júniusban jelent meg először a hazai sertés állományban, ám a fertőzött telepet azonnal felszámolták, a korlátozási övezeteket pedig már fel is oldhatták. Az uniós szigorítások ugyanakkor őszig még érvényben maradnak. Mindenről Nemes Imre, a Nébik elnöke beszél.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Kiszoríthatják a dohányosokat a spanyol strandokról és a teraszokról is. Szigorú füstmentes törvényre készül a spanyol kormány. A tervezett jogszabály a kültéri dohányzás tilalma mellett a 18 év alattiaknak teljesen megtiltaná az elektromos cigaretták, a nikotinmentes eszközök és a vízipipák használatát is. A helyi vendéglátósok hevesen tiltakoznak, szerintük a tiltás csak más közterületekre terelni a dohányzókat. Ma egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd.
0: Közlekedési hírek.
1: A hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, már mától több autó lehet az M3-ason, Magyaródnál lehet torlódás. A közönség a pályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül közelítheti meg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na,

0: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 19 perccel.
1: Szevasztok!
0: Jó reggelt, hello, bello, hello, Eszter, jó reggelt.
2: Szi.
0: Sötét van most, gyerekek, vagy meg van borulva?
2: Ez mi van,
0: hello,
2: Feri? Az.
0: Mi van, olyan világos szokott ilyenkor már lenni,
2: hát
0: de most
2: már egyre később kell a nap, ugye?
0: Az igaz.
2: De nem van meg, hát felhős az ég.
3: Igen. Itt van az ősz, itt van
0: itt újra. Itt van, gyerekek, mindig. Megjött. Kicsit szeles, kicsit hüvi, de... De hát reméljük, hogy azért majd megérkezget. Most már jó idő, Szabira megyünk, úgyhogy ilyenkor biztos mindig elromlik az idő, már jövő héten javulunk. Ez a hétvége, ez még kicsit szeles, hűvös, de jövő héttől erős javulást néztem, gyerekek, úgyhogy minden oké lesz. Nem rontjuk el a szabadságunkkal az időjárást. Már aki Magyarországon marad, és nem utazik el, persze.
3: De hova mennének?
0: Tényleg,
3: amikor ilyen. Minden itt van, aminek szükség, valamire szükség van.
2: Ez így
3: van.
2: Mondj.
0: Mi van itt?
3: Itt van. A pattogatott kukorica.
0: A csöves kukorica.
2: Ez jó. Ez jó, meg, igen, engem meggyőztél, maradok.
3: Ez, igen, így van. Rengeteg dolgok vannak. Árvaszúnyog, meleg, víz.
0: Igen.
3: Barátok.
2: Víz. Hát ez a baj.
3: Kondér. Ezeket tudom, ezeket
2: hívom. Van barátok, van víz, nincs.
3: Te kajakra kabádba vagy felé.
2: Igen, mert hűvös van, ugye én motorkerékpárral közlekedem ilyenkor, és még át kell melegedjek egy
3: papának
2: kicsit.
3: Papának a pokrózot hozzátok majd ki.
2: Talán ide a térdemre létszés, meg a kis kandallóba dobnál valami apró fát, akkor adok én
3: azért mondom, hogy valami azért legyen már, mert azért ez kicsit túlzásnak érzem.
2: Nem ér, ha a motorral jönnél egy ilyen 50 kilométert, mint én, akkor nem éreznéd túlzásnak. Azért érzed túlzásnak, mert a fűtött garázsodban beülsz a fűtött autódba, átjössz a városon egy 5 perc alatt is ide
3: fűjössz. Lehúzott ablakokkal jöttem, ha ezt számít.
2: Fűtött stúdióban. Akkor sincs olyan hideg.
3: Ennek egyetlen oka van, mert reggel véletlenül öltözködés közben belélegeztem a folyékony zoknit.
2: És olyan hülye név, hogy folyékony zokni.
3: Az milyen zokni.
2: Ezen mindig rögök.
3: A folyékony zoknit belélegeztem, és ott adtok, hogy lehet, hogy meghaltam.
2: Majd de nem hidd el, élsz. Egyszer megfogsz, majd, de nem a folyékony zoknit.
3: Igen, és ott a torkomban érzem a folyékony zoknit.
2: És nem törgeted föl egy kicsit, mert ugye ezekben van valami gáz, ami még kicsit meg...
3: Sajnos a gáz alapból rögtön elillant, csak szerintem az okni része nem.
0: De ez mi ez a bár, ezt emlékszem, ez a folyékony zokni, ez mi? Ez
3: befújod vele, tudod a lábadat, és akkor nem ízol a lábad.
0: Ja. És arra vehetsz bármit föl.
3: És akkor nem kell zoknit venni, hogyha a nyári belépőcipőt veszed fel, és akkor mehetsz a világra.
0: Ez
3: nem,
0: wow,
3: nem,
0: de jó, van ilyen, de már beszéltünk
3: van,
0: tényleg,
3: van,
0: a neve ismeres.
3: Több fajta is van, és a lényeg, hogy én most belehajoltam a sajátomba. Big mistake. Ennyit szeretnék mondani, big mistake, ne csináljatok ilyet. Mindegy. Az a lényeg, hogy ez másfajta folytogató érzés, mint az eddigiek.
2: Eddig más folytogatott, most azok mi.
3: Így van, így van.
0: Nagyon jó, gyerekek. Én
3: másnapos vagy.
0: Másnapos vagyok megint. De ez nem, nincs már másnap, mindig aznap van.
3: Nincs már,
0: nem hagyunk másnapot. Már nem hagyunk másnapot, tegnap egy baráti társaság megérkezett Balatonföldvár, úgyhogy muszáj voltam inni velük egyet.
3: A sportértéke, ez megvan ennek a helyzetnek.
0: 4,5 órás iszogatás lett, de hát nagy az élet arra
3: felé. De volt kiabálás a végén, vagy nem?
0: Most nem.
3: Akkor nem számít.
0: Régi ügyek megbeszélése megtörtént, 1-2 sérelem megint feljött, de nem volt most ordibálás és kiabálás, és viszonylag ilyen 9 órakor bezártuk a boltot.
2: A sérelem nem az elején föl, ugye, ahhoz azért inni kell egy kicsit, hogy ez előjöjjön.
0: Már mindenki ittasan érkezett.
2: Amikor
0: vigyázzunk arra, hogy ittasan érkezett. Ne, én bírom ezeket a nyári estéket. Van egy kis szezonális alkoholizmus most ezt be kell vallanom, most terápián vagyok, bevallom. Én egy kicsit most kezdek hát lecsúszni a lejtőm.
3: Én örülök ennek, különben, mert nagyon magasan voltál.
0: Igen, de augusztus 30-a lesz. Zárom a sorokat, és vége van.
3: Mi az alja ennek az érzésnek?
0: Tehát mi az, sóvárgás.
3: Akkor, de nem, úgy értem, akkor hogyan, milyen helyzetben kell találd magad, hogy azt érezd, hogy ez most egy kicsit túlszaladt?
0: Igazából nem is egy este szaladt túl, hanem a mennyiség a minden estével szaladt túl. És az igyekezetem a helyre, hogy érzem, hogy húz.
3: És a kollektív számla?
0: Hogy sietek oda.
3: Kollektív számlátok van, vagy pedig napi fizetés?
0: Napi elszámolásban
3: vagyunk. Jó, ez nagyon okos.
0: Napi elszámolásban vagyunk, nem iratunk föl semmit, nem csinálunk semmit. Szóval igen, tegnap is sikerült. De ez a paradicsomlé dupla vodkával, kicsi fűszerekkel, csípőssel, ez egy olyan
3: ezt
0: jó hiszem, nyári
3: ital. Ezt hiszem, most képzeld
0: el. Én Vladimirizem,
3: persze. De ez mióta? Én is egy hetet jöttem rá.
0: Én most már egész nyáron ezt tolom. Ír kávé, Vladimiri.
3: Nagyon durva.
0: Hú, nagyon finom.
3: Rájöttem, ez nem tolja meg a cukrodat.
0: Nem tudom.
3: Szerintem aztán a paradicsomlé az jó.
0: Sós a paradicsomlé, pici csípős bele, a fenesed, hogy milyennek a szósznak.
2: Tabasco,
0: meg van az a másik, az a V betű, nem tudom, hogy kell kimondani, mert már
2: Worcester.
0: Igen, Worcester, Worcester, Worcester, Worcester, Worcester, mindenek hallom már, azt is, pici, igazi nagyszemű só, egy dupla vodka.
2: Ilyen só, bors.
0: De én még megsózom a paradicsomot, mert külön én még szeretem a kicsit sósak.
3: Na és akkor rágyújtasz.
0: Megforgatod a húsrajtát,
2: utána betűtésztát, beleteszed és kész a gyereknek a leves.
0: Isten ital, nem érzed a vodkát, sót viszel be, paradicsomlé, jó nyári ital,
2: Isten, kicsi szósz. Amikor az alkoholista már ott tart, érted, hogy
3: sót nem alkoholista, egy longevity.
2: De várjál, sót viszek be. Én nem iszom, én nem alkoholista vagyok, én sót viszek be a szervezetembe a
3: blackbajzsúvel.
0: Nincs már este. Hogy bírjam ki az egész napot én így most enélkül?
2: Hát minden délben.
0: Az is te, oda vágok. Úgyhogy ez van. De jeleztem is a csoportba tegnap is az állapotot.
3: Köszönjük szépen különben, mert
0: nagyon tartalmas beírás volt.
3: Szoktunk aggódni, mi lehet vajon most a Balázsra? Aztán jön egy üzenet, hogy minden rendben van.
0: Minden rendben van, úgy érzem, meg én megérkeztem.
3: Így van. Ahogy azt nem tudom, hogy földvára még miért nem vagy bejelölve a Google Maps-en.
2: Igen, leszúrva a kávézójában.
3: Igen. Hogy Sebesti Balázs töltőegysége.
0: Igen. Lehetne egy ilyen kis hely, tudod, itt ült.
3: Igen.
0: Majd ha meghalok, mint József Attila Szárszón, érted? Földváron véletlen belézek egy sorompót, és elüt valami nyomorult ukrán tehervonat, akkor lesz egy ilyen kis táblácskám. Itt üldögélt nagyon sokat, és merengett az élet nagy dolgain. Itt a paradicsomlevet dupla vodkával.
3: Vagy lehet, mint a gyerekeknek van ez a fülkettől, és akkor ki lehet rá tenni, hogy Sebestyén Balázs bent tartózkodik. Mert fogta Sebestyén Balázs, nem tartózkodik.
0: Igen, tényleg.
3: Számolni a napokat, hogy hány napja nem rúgott be.
0: Hát nem kell sokat számolni. Ez most nem kell sokat.
2: Inkább az lenne, hogy lenne egy fekete tábla, és tudod csak ma is.
0: Igen, de kérdez, igen, ez már nem is berúgás, ez már csak olyan trackre rakás. Tehát amikor tudod, jó,
2: megvagyok.
0: Itt vagyok, ezt kerestem. És nem kell utána támolyogva, hörögve, hájva, csak úgy ráteszed magad, és az igen.
3: Csak fogod a benjódat, a mellkasodhoz szorítod, és neki rágyújtasz egy nótára.
2: Bár az lenne.
0: Egyre jobban el tudom képzelni ezt. Régen nem tudtam volna elképzelni, hogy bajom legyen az itallal, de most ezek a nyáron nyarak veszélyesek.
2: Hát nincs is vele bajod, semmi.
0: Egyébként
2: ha bajod lenne, nem innád.
0: Igen, úgyhogy ez van.
2: Ezt meg lehet engedni. Persze. Úgyis hazajössz, visszaköltöztök, akkor meg abba hagyod.
0: Akkor a szeptember, az iskolakezdés, az edzésevitel. Akkor meg visszállunk a durvább dolgokra. Na jó van, gyerekek, eláruljuk, hogy mi van velünk, vagy majd később mondjuk, vagy ne keserítsük el őket?
2: Ne keserítsük el őket.
3: Jó, mondjuk meg nekik, hogy nem fogunk jönni holnaptól?
0: Igen, hogy ez
2: évekig
0: nem vagyunk, hogy ja, na mindegy, akkor majd ez később. Később elmondjuk akkor nekik.
2: Most ezek után érted.
0: Igen.
3: Szerintem ezt ügyesen csináltuk, Feri.
0: Ezt jól elmondtátok, úgyhogy nem is vették észre. Igen. Igen.
3: Nem is lát, akkor mostantól zene.
0: Igen.
3: Feri, ez nagyon csendben vagy amúgy a hétvégéddel kapcsolatban. Mire számíthatnak a vencei lakosok?
2: De én nem leszek otthon. Én szombaton elindulok. Uh-huh. Elmegyek... egy rockfesztiválra.
0: Helyesen teszed.
3: Ó, rockfesztivál!
2: Ott szerintem megiszunk egy italt Máté barátommal, és másnap reggel mi már megyünk is tovább motorozni 4 napra. Hazajövök, aztán a családomat elviszem nyaralni.
0: Jó.
2: Hogy ennyi.
3: De melyik rockfesztiválra vész?
2: Ott fönn éjszakon. Mi az? Sitke? Van ilyen?
3: Sitke?
2: Azt hiszem az.
3: Szerintem nem létezik ilyen fesztiválra?
2: De, van, milyen megmondom.
0: A Sitkei Rock Fesztivál?
2: Igen, de hát az híres is, nem ott lesz most.
0: Na, hát én meg nem mondom, nagyon-nagyon nem követem a rock fesztiválokat, megmondom őszintén. Nem nagyon tudom, nem ők tisztában.
2: Itt van-e? Sitke Rock Fesztivál 2026.
0: Ebből még meg lehet élni? Ennek van piaca?
2: Nem tudom, de szeretik a népek, elmennek, hát biztos, persze.
3: Aha. Én csak azt látom, hogy volt koncert a Kápolnáért.
2: Ja, az augusztusban lesz. Az augusztus 22, arra nem megyek most, arra később megyek.
3: Na?
2: Valami esbet, mit tudom, hagyjam már, hol van még a szombat, ma csak csütörtök van, még máshol jár az
0: agyam. Bulizni, rockkoncertre és motorozni, jól teszed, ez a lényeg.
2: Rótkoncerten vagyok, ahogy szoktunk. Rótkoncert, és akkor utána elindulunk motorozni másnap.
0: Az jó, akkor olyan bátrabban ül az ember. Én most keveset motorozom, nem tudom.
2: Igen.
3: Azt kérdezik, az nem Sitake?
2: Sitake Gomba Fesztivál, az más, de attól is be lehet
3: nem
2: állni.
3: Nem lehet, hogy ilyen Sikaka?
0: Sikaka, Sikeke.
2: Sirok, azaz, köszönöm, mondtam.
0: Sirok, Sirok.
3: Ne Sirok.
0: Spabót.
2: Sirok.
0: Nem tudom, mi van, nem tudom, ezt most még nem fejtettem meg.
2: Belőle.
0: De majd mire visszajövünk, megfejtem. Talán, ha kétszer följöttem motorra
3: a
0: Pestre.
3: Azért, azért mert bűntudatodon megyhette a babettádat, azért nem.
0: Egyébként igen.
3: Ez történik veled tulajdonképpen.
0: Nincs itt.
3: Hova lett?
0: Hát.
3: Tegnap ellopták.
2: Hoppá!
3: De szerintem a DJ-k vitték el, amúgy már nézegették, nagyon nézegették.
0: Az már szállítás, az ma reggel, ma délelőtt, ma délután landol nálam.
2: Köszönöm szépen, megnyertem a fogadást.
3: Alig várom, hogy először a nádasot beugrass vele.
2: Hát ezért volt, fogadások voltak, hogy meddig áll itt Bali motorja. Én voltam az egyetlen, aki azt mondta, hogy szerintem te ezt már intézed, ezen a héten eltűnik. A júli 2027 márciusát mondta, hogy addig fog itt állni. Jegenye mondott egy szeptembert, azt hiszem, valami ilyenek voltak.
3: Én egy kicsit láttam a havat, ahogy így megtelepszik rajta.
2: Jöjjön bele.
3: Igen, hogy csak egy, hogy rácsodálkozunk még miután.
0: Igen?
3: Igen, de
0: kiálltál mellettem?
2: Én azt mondtam, hogy szerintem ez a férfi, ez intézi magának, hogy az eltűnjön.
0: Ez még pár éve itt állt volna egy évet, de már nem ilyen vagy.
3: Nyaller vagy.
1: Jó reggelt, tegnap itt voltam, amikor elvitték.
0: Elvitték,
1: jött két fiatalember, erős, szép szál gyerekek voltak.
0: Ennyi.
1: És mondták, hogy hogy került ez ide föl? Hát mondom, ügyesen. Meglepődtek rajta, hogy ott van az erkje. Igen, vitték el.
3: Hát de befér a liftbe, csak kezdve kell állni benne.
1: Pontosan. Így van.
3: Tehát azért ennek már, aki ezzel foglalkozik, legyen szeme hozzá, csak mondom.
0: Akkor az van, hogy ezzel akár ma délután én már elmehetek a kis kedvenc helyemre. Hoppácska! Majd az indítással még lehet, hogy felhívlak, hogy volt pontosan, merre van a benzi, hogy melyik gombot nyomom, hogy? De ma lehet, hogy akkor ezzel megérkezek a kis helyecskémre. Igen. Na jól van.
3: Nagyon fog, de most a helyecske előtt fog állni szeptemberig. Amúgy szerintem vizuálisan tökéletes, tehát hogy legalább tudni fogják, hogy ott vagy. Ez az egyik, a másik pedig az van, hogy most már lehet, hogy beleírom az önéletrajzomba, hogy bármilyen épületbe fel tudok jutatni egy babettát az emeletre.
0: Igen, hogy ez most már speciálisan jól csinálod. Igen, ha tegnap begyűjtötték, akkor azt ma lehozzák, úgyhogy ez megvan. Jól van, oké, mennünk el, Zsülci, integet. Fél itt van, gyerekek, pattintsatok híreket, reklámot, valami remek zenét, kérjetek játékra jelentkezést, vagy írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus Vivobook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándék. Egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény riskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Már az ország nagy részét sújtja a szárazság. Gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet adatai szerint a legtöbb térségben már közepes vagy súlyos a mezőgazdasági aszály, a nyári növények főtermő területein pedig a 91%-ot is meghaladja az érintett területek aránya. A helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföldön a legrosszabb, már csak a délnyugati ország részben vannak olyan területek, ahol kellően nedves a talaj. 3500 milliárdos gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Kormányciklusokon átívelő 10 éves fejlesztési program indul, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, a Baross Gábor program beruházásai nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. Az a cél, hogy fiatalítsák a vasúti flottát, gyorsítsák a fővonalakat és bővítsék a villamosított hálózatot. A tervek szerint minden megyeszékhely gyorsabban megközelíthetővé válik, megerősítik az elővárosi és a regionális hálózatot, fejlesztik a vasúti áruszállítást és szorosabb együttműködésre törekednek Budapesttel. Este derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezer diák várja izgatottan a döntést. Idén is számtalan helyszínen szerveznek pontot, partikat, a központi budapesti helyszín az Elte Lágymányosi kampusza mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, de Nyíregyházán, Pécsen, Tatabányán, Szegeden és Veszprémben is kivetítők erőt várják a ponthatárokat. Severényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal, azaz a KEHI új elnöke. A miniszterelnökség azt írta, a szakembert több mint 70 jelentkező közül nyílt pályázaton választották ki. Az új elnök feladata a közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. Severényi Dávid korábban a NAV-nál dolgozott és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Közérthető egészségügyi videósorozatot indított közösségi oldalán a Heimpál Gyermekkórház. A félórás adásokban a kórház orvosai olyan gyakorlati témákat járnak körbe, mint a nyári gyerekétrend, a fagyi fogyasztás buktatói vagy a kánikulai folyadékpótlás. Az adások alatt a nézők élőben is kérdezhetnek a szakemberektől. Ha egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az Alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson a főváros felé vezető oldalon a 177-es és 175-ös kilométer között dolgoznak, a belső sávot lezárták.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Akkor viszont, pedig, akkor viszont beszéljünk egy kicsit.
1: Pedig jó ötletnek tűnt.
0: Pedig, szerintem neki nem volt rossz. Szerintem neki nem volt, nem volt rossz. Fú, de jó ez, atya úristen. Miért akadt ez meg? Nincs internetünk? Vagy lekapcsoltak bennünket? Na jó van.
2: Ez a közvetítés volt Ispányosról.
0: Három, egy, kettő, három, négy mikrofonról van. Hú, pedig ez erős lett volna.
2: Ez
1: most így keresünk egy olyat, ami működik, jó? És akkor hét
0: ez
1: után.
0: Szokott egyébként.
2: Ez mi ez?
0: Nem. Ez egy Ace Ventura mix lett volna egyébként.
2: Ez a sikaka?
1: Mi az, hogy Ace Ventura?
0: De már nincs, hogy Ozora. Már Ozora az egy fesztivál. Már hogy arra gondolsz, hogy olyan típusú zene?
2: Igen.
0: Tehát, hogy goa zenére gondolsz?
2: Igen.
0: Vagy psytrance? Igen, az Ace Ventura szerintem egy kicsit ilyen dallamosabbat, kedvesebbet játszik egyébként. Nem az a nagyon veretős, nagyon durva
1: goa. Ez a csávónak, hogy Ace Ventura?
0: Igen.
2: Nem ezt gondolják, kedves alatt.
0: Igen.
2: Ez az nem egy Korda Gyuri volt, de hát rendben.
0: Igen, nagyon jó zenét, meg többfajta zenét is játszik. Nagyon szépeket is néha, meg nagyon jókat is. De ezt most valamiért a gépünk nem akarta, úgyhogy megmaradt nektek a Lady Gaga 156-ot szóra. Milyen időnk lesz, Ferenc, mondj valamit.
1: Figyelj, komolyan mondom.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: A hanvai DJ pultja szaragszik. A lopott valami, nem működik a lopott szajri, az van. Igen.
2: Csak egy pillanatra idézzük már el a Rock Festival programján, ahova Feri fog menni ugye aznap.
1: Már néztük.
2: Csak azért, nem tudom, nézzétek-e, de hogy július 25 szombat, ugye lesz a Rót koncert, amiért mentek, gondolom, barátoddal.
1: Így van. Nem, én megyek egyedül.
2: Ezt rögtön követ
1: egy... a barátom, aki énekel.
2: Igen, rögtön követ egy erotik show.
1: Hát nem véletlenül vagyok ugye backstage-en belül ilyenkor.
2: Amit ezután pedig a depresszió követ.
1: Így van, de várja, a délelőttöt nézd meg. Mert
2: szerintem ez a teljesen természetes lefolyásai rendezvények. Tehát én alapból mindig ugyanezeket csinálom.
1: És szóval neked nem mond az semmit, hogy varacskos disznósó?
2: Nem, de az iszap gyorsuló verseny, ez kicsit tetszik.
1: Oké, és az olajszőnyek futás?
2: Mi az a varacskos disznósó, és tulajdonképpen miért nem hívtak meg minket erre?
0: Igen, mert mi történik ezen a rockfesztiválon, ezek milyen programok?
1: Varacskos disznósó, olajszőnyek futás, az nagyon jó.
0: Egy
1: leöntött olajos szőnyeg. Igen.
2: Ez olyan, mint a vazelin birkó, amit én szeretek. Jaj, de jó, az nagyon jó.
0: Én azt is nagyon szeretem, mert nem ezen a rockfesztiválon, amikor hosszú rudat itt kiraknak, rönköt, skandinávok csinálják, és a végére raknak egy zászlót, és bekinek ilyen nagyon csúszósa. És az, aki az nyeri meg, aki a rönkön, a tó felett ki tud futni a végéig. De szét van kenve mindenne, és írdatlanul nagyokat esnek, és akkor valaki végére rántja a zászlót. Ez lehet az olajszőnyeg is. Csak ott ugye egyenesen futsz, látom a fotót, igen. Az indián beavatás szertartás, ez egy ayahuasca szertartás? Vagy az micsoda?
1: A sajnos arról lemaradtam, mert az tegnap volt, este 9-kor.
0: Ők még mindig halóznak.
1: Ők most nem hallgatnak meg.
0: Igen.
2: De még odaérsz a HRT ördögszekér, igen, és lesz kamionhúzó verseny.
0: Wow, mennyire klasszik ilyen rockfesztivál.
2: Olyan boldog, hogy felé megtaláltad a közegedet.
1: De nem jössz velem egy ilyen ördögszekér, izére?
2: A tengerzébe fog forgászni aznap, úgyhogy nem megyek, de hogy igen, jó lenne az ördögszekér. Kérem, úgy beadná.
0: A híres müncheni pontyok?
2: A müncheni pontyok.
0: A híres müncheni pontyok.
2: Oda telefonáltam, hogy neki is edessenek be. Azt szétszólták a vaníliás kukoricát, ott a műncheniek is, úgyhogy minden rendben lesz.
0: Kicsit elő kell letetni, így van, és akkor jó lesz az. Jönnek azok majd. Na jó van.
2: Ezzel, hogy ha nem kéne nekünk amúgy a piacra adni ilyen másfajta kukorica ízeket, nem csak a vaníliásat, hogy...
0: Hát, nagyon sok fajta van.
2: De például?
0: A mindenfajta ízesítés.
2: De ott is van például ez a málnás pisztáciás? Minden.
1: Málnás van.
0: Málnás van.
1: Pisztáciás szerintem nincs, mert az drága alapanyag, mondjuk a málna se olcsó, de málnás van. És hogy hívják azt a nagy pontjára menő, hogy hívják?
0: Boili.
1: A boili ízesítés, az figyelj, elnyomognád őket reggel.
2: Boilis?
0: Az a boili.
2: Boilis kukorica?
0: Az a boil, azok ilyen nagyobb, ilyen befőttes üvegbe tartják, és ilyen nagy golyószerű kis képződmények, az a boil.
2: Igen, a bátyám csinált boilikat otthon, házilag.
0: Igen, azt lehet csinálni és venni, és ja,
2: de a csonti készítés az nagyobb öröm volt a családnak. Volt neki ilyen, tudjátok, az a dobozban beleraksz egy halat mondjuk, és akkor ez a szép lassan egyszer csak átváltozik.
1: Csontikke.
2: Igen, nekünk

0: amikor több csonti van a hűtőben, mint kaja. Tehát, hogy...
1: De igazából. Szeretném.
0: Nem, most már kitiltottuk. Tehát volt eddig egy fakja, meg egy fiókja, meg egy dobozad, de most már mondtuk, hogy nem. Tehát, hogy valahogy máshogy tárod le a kukoricát. Egyébként egy dobozban van, tehát semmi baj nem lesz semmire.
2: Miért nem neki egy ilyen, tudom, de van ilyen borhűtő.
0: Csonti hűtő.
2: Egy kis csonti hűtőt, oda kintre tudod a stégre. Egy kis hűtés, csak döglött állatok vannak benne.
0: Ja, tehát jó, mindenünk van. Hogy kanyarodtunk ide, gyerekek? Ja, a rockfesztiválról. Rockfesztiválról, jól van. Itt van már a játékosunk, közben Anna berakta. Halló, jó reggel.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Jó reggelt, hát hogy hívnak, hello.
2: Anna. Valentina.
3: Igen, Valentina.
2: Én nem mondom, hogy a te nevedet.
0: Igen, nem, én nem mondom, hogy a te neved, Anna, igen.
3: Valentinának hívnak, sziasztok.
1: Valami késik, wow. Valami csúszik.
0: Csúszik a hangunk, vagy online hallgatsz minket, hogy valami nem oké.
3: Nem, nem.
0: Te telefonon vagy?
3: Nem sokat aludtam, lehet az a probléma.
0: Ja. Aha, és hol vagy most helyileg?
3: Én Ausztriában vagyok, Badisülben.
1: Badisül.
0: Badisülben vagy, jól van. Kivel játszanám?
2: Hogy kell egy Badisül?
0: Eszterrel, Ed.
3: Igen, Badisül.
0: Aha, Eszterrel játszanál.
1: Olyan, mint igen, az Isler, csak nincs erre a végén.
2: Majdnem. Jó, hogy meg ezt nem értem.
0: Ne is törődj vele, játszatok le gyorsan.
2: Bad Schule, ezt be tudtam érni.
0: Bad Schule. Ott valaki gügyök közben? Vagy csak a férjed?
3: Igen, itt van a kislányom.
0: Ja, azt hittem, hogy a férjed, és esetleg férjed nyert egy komolyabb kalácsot ikorra reggel, vagy valamit, és próbál neked jelezni. Oké, játszatok akkor egyet, Esztert választottad.
3: Igen.
0: Nagyon izgi. Oké, indulunk akkor. 3-2-1, tessük.
2: Ezután szeretném megköszönni. Na, Valentina, mi a téma? Mivel készültél?
3: Hát én szeretném megkérdezni, hogy nem fogsz feljött.
1: Meg is van.
0: Köszönjük szépen.
1: Ennyi Valentina, volt. Nem lesz.
0: Ahogy jöttél, úgy mész. Nagyon jó volt, Valentina.
3: Köszönöm.
0: Nagyon jó.
2: Figyelj, Valentina, az igazság, hogy most minden kettőnek segítettél ezzel, hogy hamar véget szedett ennek a dolognak, mert azt hiszem, hogy én sem tudtam volna helytállni.
0: Valahogy én erre az érvényen ezt betippeltem volna ezt a 8,5 másodpercet. Ez már, hogy indult ez a beszélgetés, hogy éreztem, hogy ez, hogy valahogy nem lesz ez most egy nagyon energikus, hosszú adok-kapok, hanem valamit elszállt.
2: Valentina, azt mondja, hogy te mióta nem asszol?
3: Hát most 3:30-kor keltünk valamiért. De nem tudjuk,
0: hogy miért. Ilyenkor az ember hogy jelentkezik egyébként egy játékra? Ez hogy jut eszedbe, hogy 3:30-kor föl kell, sír a gyerek, nyugos, nem alszik, te se alszol, eteted, próbálod visszaaltatni, már világosodik, nem fog aludni. Hogy van az embernek közben energiája beírni egy rádiumisabb, hogy szeretnék álmosan, nyúzottan, nem aludva egy kicsi gyerekkel játszani? Ez hogy jön?
1: Hát energiája nincs, az látszott.
0: Energia nélkül.
2: Kedve van hozzá.
0: Keveset
2: hát
0: alma.
2: Bocsássuk már meg, hogy jó Isten az ember, ne terrorizálhassa a honfitársait. Hát nem
3: mindig visszahallgatlak titeket, és olyankor sosincs igazából ugye lehetőségem, és most így úgy gondoltam, ha már ilyen korán keltünk, akkor...
2: Ez lett az oka? Tehát keresd az okot?
0: Ez
2: hogy
0: volt,
2: miért korán kelni?
0: Értem, jó, tiszta akkor így. Jól van, nincsen plusz szándék, nem tudunk neked mit adni, csak egy kellemes elköszönést.
2: De mondd meg a gyereknek, hogy legközelebb majd 4-ig hagyjon aludni, jó? Mert akkor tudsz majd játszani, rendesen.
3: Jó, rendben.
0: Oké, ciao.
3: Köszönöm.
0: Hello. Azt a mindenit neki.
2: Hát ez
0: na jó.
1: Na, ez hát ez a hegyi levegő érted, elfárasztottam.
0: Innen hozza vissza, akinek van ereje. Na.
2: Hát ez van nem a Balaton földvári kocsmába ült egész éjszaka.
0: Igen. Hát ezt tessék most visszahozni, aztán most ezt az amplitúdot. Na jó van, oké, akkor megvolt a játék. Én is nekünk már hozzá ők szokva, hogy mindig van plusz ajándékunkon, még kicsit nem.
2: Én is hozzá ők szokva.
0: Ugye, hogy ránézik a monitor, hogy jó van, nem sikerült, álmos vagy, sír a gyerek, jön a fogad, nyugos is vagy, rá kiszabadítottad, de adunk neked valami ajándékot, de nem tudunk most semmit adni, mert hogy... Igen. Én is 4 óta vagyok, mert mégse telefonáltam be. De rohadékok vagy. Tedd már le aludni a gyereket.
2: Amúgy ezt nem tudom, miért csinálják a gyerekek amúgy, amikor random felkelnek, de ez az igazi terror. Amikor utána, és ugye már nem akarod vissza, mert ugye jön a stratégia, hogy ha sokáig kibírod, akkor délután nagyot alszunk, aha, akkor is tudok aludni egy kicsit. De aztán meg azt mondja, hogy tulajdonképpen egész nap csak fekszem, úgyhogy nem is vagyok fel. Jaj, Istenem, ezek.
0: Igen, hát aki ezen túl van, azt tudja, hogy ezért ez egy... Ez egy terhelt időszak.
2: Mikor... Most kellett volna belemteni valami életbiztosítási bizniszbe amúgy.
1: Bármit találjuk volna.
2: Sajnos nem nyertél, viszont van egy jó ajánlatunk az UFAB-tól, hogy ha esetleg van kezd, akkor elkapcsolunk téged.
0: Na mi van, ébredgessük őket valamivel? Legyen egy kicsit.
1: Adjunk nekik.
0: Próbáljuk meg
1: ezt, amit az előbb, csak úgy, hogy nem akad.
0: Kicsit nézzük meg, hogy befizettük-e az 5G-s internetet.
2: Várj, ez egy finom vegyes rá?
0: Finom vegyes, hallgassunk rá egy kicsit, csak hogy ez most így akad, vagy mit hallunk.
2: Stranger Things.
0: Szerintem rendben van.
1: Eddig az előbb is rendben volt.
0: Ez igaz.
1: Az eleje.
2: Zsű, vesz fel a tangát. Berlin.
0: Jól szól ez most szerintem.
2: Elrosztogatják a Miles Bittét a földvári strandot.
0: Nem rossz ez.
1: Földvári strandon nem szól ilyen zenete.
2: Miért nem? Milyen Feri, azt dobjuk egy kolotkó szoborra Balázsnak? A földvári strandra?
1: Nem tudom, hogy dolgozik a mester, de óriási lenne. Egy
0: iszével,
1: a babettával, meg egy itallal.
2: Egy Bloody Mary. Nem? Tudod, hogy csak el kell vinni a marcipán figurát, és hogy jöjjön el csinálja neki.

0: kakukkó, amit én látok, az a vizu.
1: Látod, Zsül?
0: Milyen vizu van?
2: Én nagyon érzem ezt Münchenbe, hogy fogod csapatni erre?
3: A tóparton nem hallgathatsz ilyet, nem orra papony.
2: Hát de fülebben lesz.
3: Ja.
2: Nem a számba.
0: Diumdisum, írja valaki, diumdisum. Na jó, ez az ízelítő. Visszajönk a hírek után, és megkapjátok Lady Gaga-t 5000 egyszer, mert azt látom,
3: na most
0: hogy jobban
3: akkor melyik
0: kell
3: a jobb?
2: Lady Gaga és Efelem, ezt fog szólni következő. Jó, de amúgy most visszatérve erre a Münchenig látogatás, hogy azért írjatok már jó helyeket, ha érdemesen menni, mert azért...
3: München.
2: Azért
3: ha,
0: szerintem München legalább fog jönni egy.
2: Egy? De azt sem Münchenben, szerintem onnan 75 kilométer.
0: És... pici szünet, és csapassuk.
3: Magasra kezdj, ja!
0: Münchenben jó helyet? Hát nagyon meg kéne nézem azért a ChatGPT mit ajánl.
3: Szép város, nem?
2: Szép város. Csülök? Azt mondtál?
3: Csülök.
2: Csülök is. Volt ez a hely, a Csülöki Jazz, emlékeztek rá Szentendrén?
0: Nagyon szép helyet mondott Zsül Münchenből, azt mondta Csülök.
2: Csülök.
0: Igen. Hát mi van Münchenben? Van egy állatkert,
3: azt tudom. Van az óváros.
2: Állatkertben nem megyek állatkertbe.
3: Marienplatz. A város szíve.
0: Igen.
2: Lehet vásárolni.
3: Jó.
2: Az ott kell félni majd a bevándorlóktól, meg a többiektől, ahogy szokták régen.
3: Azt mondja, Schwabing a művészetek kedvelői számára, ez nem neked való. Azt mondja...
2: Elutasítjuk a művészeteket.
3: Így van, igen. Messzire. Pezsgő éjszakai élet, gyerekkel mentek?
2: Igen.
3: Akkor ez se neked való, nem lesz.
2: De te buliszat meg a gyerek? Most 7 éves
3: itt
2: már.
3: Itt a vége. Ennyi. Meg ezt írja.
2: Jó, de most én abban bízok, hogy nem biztos, hogy a nem tudom mi az ott a Magyarország szeretlek.hu-n.
3: Altes Rathaus.
0: Nem, tényleg nincs sok minden, de mondom, az állatkertet nézzétek meg, nagyon szép a Müncheni
2: állatkert. Azt mondták, hogy van az angol kert, és ott vannak dolgok, lehet szörfözni például. Van ilyen, ami ugye nekem nagyon jól megy.
0: Igen, azt mondtam, hogy most próbálkozott mondani, ami érint, hogy...
2: Van egy fagyizó a szörfös bódé mellett.
0: Igen, tehát hogy azt engedd el. De például tényleg az állatkert, ez egy jó. Most ilyen helyeket
2: kerestek. Ajánlottak egy jó billát. Amúgy...
0: óriási lokációt néztél ki magadnak. A festői bünket. Nagyon szeretem.
2: Amúgy most azt hiszitek, hogy szar lesz, de majd utána már elmondod nekik, hogy milyen jó lesz. Na, majd meglátják.
0: Jó lesz. Van valami autómúzeum.
4: Az angol kertben van egy olyan erős sodrású folyó, amin szoktak szörfözni. Csak úgy szokták csinálni, hogy lemennek szörfel, villamossal visszajönnek, tehát a fődőruhás kis vizes emberkik mennek a villamossal.
3: Ez honnantól?
4: De ott érinti? Voltam.
3: De voltál Münchenben?
4: Voltam.
0: És ez hogy érinti ez a program Esztert?
4: Hát, hogy meg tudja ezt nézni. Az angol kert nagyon szép, és érdemes megnézni.
0: Villamosan egy deszkával a hóna alatt.
2: Majdnem nem tettem be a neoprémulámat.
0: Léci, ne felejtsd a sorti neoprémedet berakni, jó?
2: Majdnem nem tettem be, de most akkor berakom. Jó, nekem az oké. Amúgy, de most miért deszka nélkül nem lehet csak így leszivárogni rajta?
4: De, azt
2: én halálra fagyok benne.
4: Hát, nagyon hideg a víz.
3: Igen, a víz.
2: És akkor mi van?
3: Jó, tök jó.
2: Nem tetszik valami?
3: De, nagyszerű.
2: Vagy szeretek nyúszógumit. Abba fogok kapaszkodni.
0: Jó, na látod, összetettünk.
2: Hát figyelj, ne arra úgy fel, inkább ez, mint a sírokon verek egyet az olajba.
3: Inkább az.
0: A ketten erős helyre mentek, azt kell, hogy mondja. Feri olajba dagogyázik
3: majd. A tudományrajongóknak is van múzeum, ez se érint téged.
0: Igen, BMW múzeum ott van, vagy a Merci múzeum, van még a kettő közül Münchenben van. BMW, hát az a BMW, így van. Igen, a Merci, ez nem az BMW múzeum. Hát, egy Merci is nem mehet BMW múzeumba. Oda nem teheted be a lábad.
2: Jó, de itt azt írják, hogy vannak még jó városok, mehetnék például Kolozsváros, ez is egy izgalmas. Figyeljetek, én nem fogok ott a tömeggel hömbölögni, mert senki nem lesz. Mi leszünk?
3: Na, ha igazán jó vagy, ugye most július van, most mentek ki, akkor te elmész most az Oktoberfestre.
2: Most ugye,
0: szerintem kevesen lesznek, ha nagyon sok
3: sárti. Ha profi vagy, akkor te most az Oktoberfesten leszel.
2: Amúgy az Oktoberfest az amúgy, hát jó az amúgy. Nem?
0: Oktoberfest nagyon jó lett.
2: Vannak.
0: Szerintem maga, én sosem vágytam erre. Nem szeretem a sört, nem élem ezt a nagy sör, nagy pisilés, mindenki nagyon izé.
2: Nagy sör, nagy pisilés.
0: Sör, pisi kombó, ez nem. De maga, mint hangulat, amikor megnézed az Oktoberfestet, jó lett. Nem vágyom oda. Tehát, hogy százszor inkább egy tumorról lett, mint egy Oktoberfest, de hogy nem. De jó. Maga a hangulata azért az nagyon jó.
2: Na, majd meglátjuk.
0: Na jó, gyerekek. Oké, akkor elmegyünk most egy picit hírezni, reklámozni, és akkor valami hasonló muzsikával jöjjünk vissza?
3: Yeah.
0: Igen? Nem ilyennel, csak...

0: gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? 2 perc van 7 óra, ha esetleg valaki lát, hall, tapasztal közlekedést, vagy valamit az úton, az írja meg nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Miért választanál?

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
13: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Láng negyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot www.langnegyed.hu.
14: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
15: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
17: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidő szaküzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
18: Tankolj az Auchan benzinkutakon. Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint. A dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
19: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a felleg.

0: kikapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Giga beruházással újítják meg a Magyar Vasutat, ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, 100 éves hajóroncs bukkant elő a Dunából, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 3500 milliárdos gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Kormányciklusokon átívelő 10 éves fejlesztési program indul, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, a Baross Gábor program beruházásai nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. Az a cél, hogy fiatalítsák a vasúti flottát, gyorsítsák a fővonalakat és bővítsék a villamosított hálózatot. A tervek szerint minden megyeszékhely gyorsabban megközelíthetővé válik, megerősítik az elővárosi és a regionális hálózatot, fejlesztik a vasúti áruszállítást és szorosabb együttműködésre törekednek Budapesttel. Este derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezer diák várja izgatottan a döntést. Idén ráadásul csak nem 10 000-rel többen felvételiztek, mint tavaly, mondta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
3: Nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekedő alapképzési szakokra is, gyógypedagógiára is a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Idén is számtalan helyszínen szerveznek pontot, partikat. A központi budapesti helyszín az Elte Lágymányosi kampusza mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, de Nyíregyházán, Pécsen, Tatabányán, Szegeden és Veszprémben is kivetítők előtt várják a ponthatárokat. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal, azaz a KEHI új elnöke. A miniszterelnökség azt írta, a szakembert több mint 70 jelentkező közül nyílt pályázaton választották ki. Az új elnök feladata a közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. Szeverényi Dávid korábban a NAV-nál dolgozott és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Egy bomba és egy 100 éves hajóroncs is előbukkant a Dunából. A rekord alacsony vízállás miatt különleges leletek kerültek elő a folyó horvátországi szakaszán. Kiskőszegnél egy 100 kilós második világháborús bombát találtak, amit a tűzszerészek megsemmisítettek. Apátinál egy csaknem 100 éve elsüllyedt, vélhetően szenetszállító teherhajóroncsa bukkant elő a vízből. Ha egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az Alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk.
1: Közlekedési hírek.
2: A 4-es főúton Vecsésnél a 21-es kilométernél gyalogos átkelő hely épül, a munkát útszűkület vagy félpályás lezárás kíséri.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázs!

0: Szemült Family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink, és azt sasolom, hogy vannak-e esetleg közlekedési élénk. M3-as autópálya, egy autó összement, valószínűleg egy másikkal. Én nem lehet így nyugodtan reggelizni.
2: Mi történik itt? Hát egy milyen hely lett ez a rádió?
1: De tényleg, csak 6 perces zenék mennek, nem 8 percesek.
2: Mi még eszterkém, mert pont a vajas kenyerünk.
1: Nyugodtan, gyerekek, időjárás, közlekedés, hát elszöszölgetek én itt, hát nincs. Nincs ezzel probléma. 26-os úton letolt farmeros pasi gyalogol Miskolc felé csupasz popsival. Csak mondom, hogy közben.
2: De ez most
1: 26-os úton letolt farmeros. Igen.
2: Ez most divat lett valami oknál fogva, hogy meztelen emberek sétálgattak a városokban, de akkor ezek szerint már 26-os úton is. Pont, tegnap volt hír, vagy tegnap előtt, hogy anyaszült messze, ő 100 zokniban
3: ebben a nagy melegben
2: gyalogolt egy csávó, nem is tudom, hol Pécs. Mindegy, nem emlékszem magára a helyre, de hogy anyaszült messzelen egy zokni, nyilván, hogy ne égesse a lábát az aszfalt, sétálgat. Most megvan egy letolt farmeres.
1: Honnan, hova, tudod? De le van tolva a farmer, akkor a lába, ott van a lába, alattan van. Tehát, hogy
2: csak, nehéz.
1: Mert hogy elindulsz pisin, letolod, és akkor elkezdesz sétálni, vagy megváltozott a szél. Tehát hova mész? Már le van tolva.
3: Szerintem a drága. Balatonföldvára megy.
1: Jön az emlékhelyre. Jön a koszorúzásra.
3: Igen. Te embered.
1: Ja, abszolút, úgyhogy ezek ilyen nagy rejtélyek, de szeretjük az ilyen különlegesebb arcokat, akik így valahonnan valamilyen missziót követve vonulnak, és akkor ezt ugye a hallgatóink elküldik nekünk.
2: Na, hogy... itt van Pécs belvárosa, az Irgalmasok utcájában reggel 9 órakor 100 okniban. Néhány nappal ezelőtt Győrben történt hasonló eset, egy férfi mesztelenül napozott a főtéren.
1: Tök jó, imádom. Kezd mindenki teljesen megbolondulni, de én ezt szeretem, igazából ide kéne eljutni. Őrüljön meg mindenki nagyon.
2: A szabadság maga.
1: Legyen teljes kontrollvesztés. Na gyerekek, belevágunk akkor a témába, mert van egy leszervezett interjúunk, és olvastunk egy baromi érdekes cikket, ami kicsit meglepett bennünket, hát tudtuk, hogy nem állunk túl jól, de hogy... meglepő, mert hogy gyerekekről van szó, és azt gondolom, az emberi rájuk legalábbis valamennyire vigyáznak, de nem. Hormon károsító anyagot találtak gyermek naptejek több mint a felében, és ennek próbálunk utána járni mindjárt, ami drága Szász Mátékkal, akit szoktunk ilyen ügyekbe hívni, hogy ugye letesztelték ezeket a naptejeket, és hát mindig riogatnak bennünket, hogy hú, így a nap, meg kenyed, meg 600 kiló naptejet tegyél magadnak. Mert hogy a nap az milyen veszélyes. És 50 Magyarországon kapható gyermek naptejet vizsgáltak meg az összetevő listák alapján. És az eredmények rávilágítottak arra az érdekes tényre, hogy sem a magas ár, sem pedig az ismert márkanév nem védi meg kellőképpen a gyerekeket. És azt hiszem, hogy gyerekeknek készült ez a felirat, meg matrica, ez semmit nem jelent igazából. Ugyanis a termékek több mint felében azonosítottak potenciálisan kockázatos összetevőket. Nem gondoltuk volna, hogy azért az a naptej annyira egészséges.
3: Lehet, hogy rosszul olvasták a címkét, és a gyerekekből készült.
1: Igen, az lehet egyébként, igen. Ezek ugye drogériában, szupermarketekben, patikában kapható készítmények, a Nive, a Garnier, a La Roche, mit tudom.
3: La Roche-Posay.
1: La Roche-Posay, az EU szerint, így mondják, EU szerint. És a saját márkás termékek. Ezek, amiről azt gondolod, hogy azért ezek ilyen jobb nevű termékek, és óriási a szórás biztonsági szempontból, még a patikai forgalomban kapható készítmények között is.
2: Ugye? Még milyen azt érdekes? Is gondolnád, hogy nem csak a márka miatt gondolod azt, hogy azért erre csak odafigyeltek, hanem abból is gondolod, hogy ezt gyereknek csinálták. Tehát ez effektíve rá van írva konkrétan, hogy ez gyermekek számára készült. Mert azon már nem lepődünk meg, hogy a felnőttek számára készült ilyen szerek, ugye erről már beszéltünk, a kozmetikumok meg minden bemászik a bőröd alá, azt rosszat tesz. Egy picit így azt gondolod, ráadásul két dolog miatt is gondolod, egyrészt, mert nagy márkák gyártják, másrészt meg, hogy gyerekeknek készül. Hát kezécsokom arra csak oda tetszik figyelni, igen. Nem patikus néni, hogy gyereknek, nem.
1: Hogy valami olyat keverünk
3: bele. De azt nem mondták, hogy szeretik a gyerekeket.
2: Mondjuk ez igaz.
1: Ez sosem nyilatkozta egyik márka sem, hogy szeretik a gyerekeket.
3: Igen, tehát az, hogy oké, gyerekek, de nem tudjuk, mi a cél. Lehet, hogy azt akarják, ne nőjenek
2: nem
3: meg.
2: Nem szeretik őket.
3: Igen. Akarnak szabadulni tőlük. Sose vásárolnak náluk gyerekek, ez a bajuk.
1: Na mindjárt megkérdezünk, kérünk egy segítséget, hogy tényleg ekkor ebben egyetlen szülő honnan tudja, hogy most kenje a gyereket, ne kenje nyilván, kenje, mert azaz is halálra rémizgetnek bennünket, hogy nyilván nem kenjük.
3: El kell dönteni, miben halsz meg, tehát a naptejben vagy a napban.
1: Igen, ez, a két, ez úgy néz ki, ez a két választás van, igen. Szász Máté neurobiológusunk itt van velünk, hello, Máté, jó reggel, hello,
4: ciao. Jó reggelt, sziasztok.
1: Na mi a helyzet? Tényleg ekkora baj, hogy most mi történik?
4: Igen, szeretném egy kicsit megnyugtatni a közönséget. Elolvastam ezt a vizsgálatot, az eredeti vizsgálatot is, hogy a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján. Szóval, hogy ez nem laborvizsgálat volt, elolvasták a címkéket, az nagyon dicséretes, mindenkinek javaslom. És valóban ezeken a címkéken föl volt ez tüntetve. Na most, amit ők ugye említettek, hogy körülbelül a krémek szerében ez az etilhelyzet szalicilát megtalálható, és ez potenciálisan a hormonrendszert károsító, azaz endokrin diszruptor hatása rendelkezik, ez azért így ebben a formában ezt nem tudjuk kimondani. A potenciális az mindig benne van, tehát hogy persze, hát lehetséges, hogy valamilyen mértékben. Ugye ez gyakorlatilag azért van benne ezekben a gyermek napkrémekben, mert valamit kellett beletenni, ami véd az UV-sugarakkal szemben, és ez az egyik legkevésbé káros, amit ismerünk. Tehát ezért van benne a gyermek napkrémekben. Mindig az, ugye a mérget mindig a dózis határozza meg. Rosszan összefoglalnám, hogy mi az, amit tudunk erről a vegyületről. Azt tudjuk erről a vegyületről, hogy felszívódik a bőrön keresztül, és bekerül a vizeletbe, sőt 5-6-8 különböző bomlástermék keletkezik belőle, és ezeknek külön-külön is lehet biológiai hatás, és ezt jelenleg nem ismerjük. Amit tudunk, hogy jelen pillanatban nincsen egyetlen egy olyan humán vizsgálat sem, hogy gyerekeken vagy felnőtteken megállapították volna, hogy ennek valóban hatása van az emberi hormonrendszere, úgyis abban a dózisban, ahogyan ezt használni kell. De a probléma az, hogy én nem ismerek senkit, aki ismerne bárkit, aki valaha elolvasta volna a címkét a napkrémben, hogy hogyan kell használni. Ugye azok a szülők, akiket én ismerek, azok úgy áztatják bele a gyermeküket a napkrémben, mint Achilleusz édesanyja a sarkánál fogva, mint a teafilter.
1: Megvártják
4: gyakorlatilag, igen, de szinterezik gyakorlatilag a gyereket. És az problémás lett, mert teljes testfelületen keresztül, főleg a gyermekek esetében nyilván jobban szívódik. Na most az
3: testrészét védjük meg, mit javasolsz?
4: Na igen, és ezt akartam mondani, tehát, hogy mindig ez a probléma a gyermekeknél, hogy a gyermekek bőre sokkal jobban átereszti a vegyszereket, mint a felnőttek bőre. És ez egy óriási probléma. A lehetőség megvan, hogy ez az etilhedvíz szalicilát, ez tényleg ártalmas a hormonrendszere, de jelenleg azt gondolják, hogy egyébként az összes többi vegyület közül kevésbé ártalmas. Az élővilágot azt tisztességesen pusztítja, tehát a halakat ki fogja nyírni, meg a vízi növényeket, tehát az mindenképpen kerülendő. Na akkor mit csinálunk a gyerekkel? Ugye az a nagy kérdés. Ugye azt tudjuk, hogy az UV-sugárzás az káros. Egy darab leégés duplájára tudja növelni a melanómának a kockázatát teljes élettartamban. Nagyon kell vigyázni a gyerekekre a mostani napon, 10 perc alatt nem tudsz a tengerparton égni. Tehát a leégés mindenképpen el kell kerülni. Ráadásul a kumulatív UV-sugárzás, tehát a nap az életed során begyűjtött UV-sugarak mennyisége, az arányos egy másik fajta bőrdagant az SCC-nek a kockázatával, tehát a nap sugárzás egyébként valójában káros, tehát ezen védekezni kell. A legrosszabb az, hogyha szétégeted a gyerek bőrét. Tehát az mindenképpen kerül, az biztos, hogy fokozza a daganat kockázatot. Ugye az én jogom, de nekem 4 gyerekem van, én azt úgy oldom meg, hogy a gyerekek, meg én is napvédőruházatot hordunk. Tehát az a legnagyobb marhaság, amikor a tűző napra kiteszed a gyereket a strandra, bőrfetető, szabad bőrfelett, és akkor jó, bekened mindenfajta vegyszerek, hogy hátom, hogy a napsugárzás nem éri, nem. Lehet kapni Decathlonba és Dockyardba és csomó helyen nagyon jó minőségű, igazoltan napvédő ruházatot.
3: De hogyha 4 gyereked van, akkor lehet, hogy csak annyi kéne, hogy 2-2 háttal áll egymásnak mindig, és akkor már csak előre kell őket bekedni.
4: Ezek egy másodpercre képesek lennek bármilyen pozícióba beadni. Lefényképezni is lehetetlen őket gyakorlatilag. Egyezzed rá, a fazét a regesz időt, és még akkor sem tudom őket mozatlan elkapni. Szóval azért, hogy napvédő ruházatot kell használni, és szokták mondani az emberek, hogy na jó, de hát akkor hogyan barnul az ember. Nézzétek, én is napvédő ruházatot alkalmazok, és alatta is le lehet barnulni. Tehát ha kint vagy a napon egész nap, akkor igen, egy napvédő ruha alatt is lebarnulsz, csak nem égsz meg.
2: Jó, Máté, ehhez nagyon feketeövesnek kell lenni, hogy egy ilyen hosszújú, meg hosszú szárú cuccba álljak a tengerparton.
4: Figyelj, tehát nézd meg a pamparinitri, a régi rajzfilmet. Az egész egy kalappal kezdődik. És nekem is van egy ilyen napkalapom. A fejedet, az arcodat, az ajkodat, a füledet, stb. Nyakadat nem éri. Ezzel már nagyon sokat számít. Igen, ez egyértelmű, igen, persze föl, tehát kellemetlen, hogy nem föl kell venni ezeket a ruhákat. Fiat, ez valahogy meg kell oldani, a melanoma is rendkívül kellemetlen.
2: Az,
4: tehát,
2: sőt, az rosszabb, igen, nem, az rosszabb.
4: De szerintem a napkrém is kellemetlen, amikor azért izzadsz, és akkor folyik a hátadon, meg stb. Tehát, hogy igazság szerint a légkondicionált szobában kellemes. Mégis, ha kimész a napra, meg akar dobni a gyermekednek az egészségét. Én úgy szoktam csinálni, hogy a gyerekeknek a fülét, a nyakát, az ajkait, ezeket bekenjük meg a kézfejét, meg a lábfejét, ami a szandiból kilóg, mert ugyanazok ott kicsi felületen nagy kárt tud okozni a napsugárzás, és ott viszont valószínűleg nem szívódik föl olyan nagyon sok napkrém. Tehát ezeket a területeket kenjük, az összes többi helyre meg sapesz, meg megfelelő védőruházat. És tényleg most már ezekben a nagy multikban is lehet kapni egészen jó minőségűeket.
1: Kérdezi valaki, a Forma 1-es overall az jó?
2: Jó, csak meleg.
1: Igen.
4: Nemrég voltam az egyenlítő alatt a családommal, az indiai óceánon Kenyában eltöltöttünk egy kis időt, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy masszív tűző napsütés esetén a napvédőruházatban hűvösebb. Én rendszeresen járok kirándulni erdőbe a kutyámmal, én mindig hozom ezeket a hosszú, tehát teljesen hosszújú, vékony kis felsőket, kevésbé van melegen benne, mint ha levenném. Tehát legalább egyszer érdemes kipróbálni, mert tényleg a modern technológia most már csodákra képes, nagyon komolyan szellőznek, és tényleg nem égeti a bőrödet a nap. De tegyük hozzá, hogy amikor rendesen vastagon be vagy kenve napkrémmel, az nem kényelmes, szerintem.
3: Amúgy állítólag a házasságokat is megúvja ez, mert nagyon kevés férfit nyúlnak le az asszonytól, aki ilyen ruházatban nyomul, úgyhogy...
4: A szandál mindenképpen feltételi.
3: Fogadásgátló.
4: Szandál és a hosszú körmök. Hosszú látkozmok, igen. Ez a tökéletes megoldás. Igen, de az tényleg, az kell, ugye volt az a régi mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, hát ez egy baromság. Tehát az a helyzet, hogy a napsugárzás semmiképpen nem vonatkozik, A, vagy megöl, B, vagy egyáltalán nem erősít meg. Tehát azt kell megértenünk, hogy ha most a gyereket kiküldön a napra, és megég egyszer-kétszer egy nyáron, simán meg tudjuk égetni a gyereket, az, mert ez egész életében hátralévő részében egy nagyon fokozott kockázatot okoz.
3: De akkor én ki vagyok téve? Hát én emlékszem, hogy tejfőle kenegettek engem a szüleim, mikor ilyen vörösre égte mondó.
1: Igen, tejfő voltam.
4: De 10-100-szor, nem? Tehát konkrétan, ez így van.
3: Hát, rengeteg megégte, minden nyáron egyszer biztos.
4: Így van, mi is úgy kezdtük a nyarat, meg még sokszor utána, mert hólyagos égtünk meg, stb. Akkor valószínűleg ezt még nem tudtuk. És a tejfölő úszéde nem segített rajta túl sokat, de sajnos jelentően van ez a helyzet. Az is igaz, hogy most intenzívebb a napsugárzás. Tehát ha fölmész ezekre a AccuWeather, meg ezekre az ilyen időjárás jelentő oldalakra, de ki van írva egy adott területnek a burning time-ja, ami azt mutatja meg, hogy hány perc alatt égsz meg a napon, mit tudom én, napközben. És most a horvát tengerpartot néztem, burning time 12 perc.
2: Aztán.
1: De mitől lett ez ennyivel veszélyesebb az elmúlt 20 vagy 30 éve? Hogy éltük túl akkor az elmúlt 500 évet már annak
4: anélkül? Megváltozott némileg a légkör.
1: A légkör változott.
4: Igen, tehát más most már az áteresztő képessége ezeknek a légkörnek. Más engedi át ezeket a sugarakat, és most már valóban veszélyesebb lett.
1: Na de közben meg azt mondják, hogy a napfény, meg a D-vitamin, meg az egy hormon, meg nagyon szükséged van. Meg ha nem mész napra, meg pótold a D-vitamin, meg hogy a nap az milyen jó, meg milyen egészséges. Most nyilván nem a déli napot értem kettőig kifeküdni. Közben meg ruhába menjek, sapkába és bújkáljak a nap előbb, meg ha bekenem magam, akkor meg azért halok.
3: Én alapból meg akartak kérni, hogyha lehet.
1: Nehéz igazságot tenni.
4: Nem, szerintem egyetem nem nehéz. Tehát amikor elmész nyaralni, és reggel fölkelsz, 10-kor van, ha kimész a 9-kor, 10-kor kimész, már tűz a nap. Akkor nyugodtan tudsz egyet pancsolni, stb. De amikor tényleg déli verőn vagyunk.
1: Tehát ja, most a dél és 3 óra között.
4: Aha. Dél és 3 vagy, mert hát azért tengerparton az inkább 11 és 4, 11 és 5 között, akkor brutálisan tűz a nap. Tehát az érzés az ember, tehát kiteszed a kézfejedet és égeti. Hát az érezheted, hogy az nem, a kellemesnek sem kellemes. De érezheted, hogy nem jó. Én emlékszem, hogy jöttünk haza a repülőgépen Afrikából, és ilyen charter járaton, és volt egy bőrű lesz a közöttünk, és ő nézegett az utastársakat, és mondta, hogy hát az mi feleim.
3: Tehát, hogy mindenki már halott vagy.
4: Mindenki romá volt égve gyakorlatilag. És ez borzalmasan káros. Tehát ezt hívjuk fel mindenkinek a figyelmet, hogy ezt nem szabad engedni.
3: Na jó, de figyelj már, és akkor mi jön azzal, hogy akkor a D-vitamin meg ugyan napnak a hatására termelődik, és akkor utána meg...
4: 20 perc elég.
3: 20 perc, de minden
4: 20 perc,
3: nap?
4: Igen, 20 perc elegendő ahhoz, hogy a max mennyiségű D-vitamin megterheld, és meg is nem kell a déli verőnként, tehát a reggel 10-kor kifekszel. Figyelj, a kezedet, lábad, hát de igen, mondjuk persze, te mondjuk igen, de én mondjuk alapvetően inkább a két között szomszédos gyerekek is laknak, tehát a kezemet és a lábamat helyezem ki a napra.
3: De ennyi elég amúgy? Elég csak a kezem, a lábad.
2: Na de várjál, 20 perc a D-vitaminbe szivárgás, azt mondta 12 a burning time. Hát igen, igen, mi van a 8 perccel?
4: A déli verőn. Én reggel 8-kor, 9-kor már azért tisztes, nem ma, jó borús az idő, de máskor az elég szokott lenni, és tényleg megtermeld azt a mennyiségű D-vitamin. Tehát egy abszolút kihozható a dolog. Én szerintem ez még mindig a legjobb hír egy halálos betegség elleni védekezésnél, hogy van rá megoldás.
3: Ez így van. Ja.
1: Oké, hát nem akartunk senkit nagyon megijeszteni, de mondjuk akkor okosan meg.
3: Nagyon várom, hogy kijöjj az új divat hullámmal, hogy te milyen kezes lábason fogsz fürödni, Balázs, mert úgy szóz fogják meg.
1: Nem, nagyon hazabaj.
4: Csinálhatnánk belőle egy kis biznisz, Balázs, én tudod, hogy minden.
1: Jó, valami kitalálunk, nagyon tudjuk, a mörcsöt megcsináljuk.
4: A mörcsöt.
1: Napoz velünk, igen.
4: Én a kalapot hozom majd, jó?
1: Jó, jó van. Vigyázz magadnak, köszönjük, örülünk, hogy beszélünk, ha nyaralsz, akkor még jó pít. Köszi, ciao.
2: Csak meghallom, érted, hogy Szász Máté és más szorongok. De amikor a csávó beszél, biztos, én is nagyon-nagyon nagy tudású ember, de hogy mindig az van, hogy vagy megsülsz, bőrrákos leszel, azt ne edd meg, mert az hülye vagy.
3: Én nem tudom tulajdonképpen, én azt gondolom erről, hogy ezt sokkal könnyebb ráadni a gyerekre egy ilyen ruhát, mint bekenni, mert ezek ugye nem bírják a bekennegetéseket, de vannak ezek az ilyen folyósok, én azt szeretem legjobban, és az egy ilyen fizikai fényvédő, és akkor ez tulajdonképpen ilyen, tehát ez egy ilyen réteg, tehát ez nem szívódik fel, szóval csak ilyen...
2: De függő vagy ilyen folyósok, ugye
1: ilyen folyós nap tele királya.
3: Ugye folyós.
1: Jó, föl megfújod, igen.
3: Azt kell csinálni, hogy a strandnál a bejáratnál kéne egy ilyen párakapu, amiből jön.
1: Átmész, és be vagy fújva, kész.
3: Ezt miért nem csinálják meg?
1: Igen, ez egy jó megoldás. Nem tudom, már annyi mindent olvas az ember. Én azért úgy, én szeretek napon lenni, de hogy azért próbálok védeni, nyilván nem dél és kettő.
3: Te matton szeretsz lenni.
1: Igen, napon matton. Az egy jó párosítás. Feküdöstékbe, délbe, igen, romáigbe. Nem, égetve nem, de hát óvatosnak kell lenni. De igazából naptejből indultunk, tehát azért ez egy jó szemét dolog, hogy tényleg patikába gyereknek megveszed, azt gondolod, hogy hiperbiztosított a dolog, mégis a gyerek és patika, és aztán rájössz, hogy tele van mindenféle olyan cuccokkal, ami azért hormonkárosító, gondolod, de mi lehet, nem? Hogy a vizeletbe bontja le a szervezet, és úgy távozik, és nem tudom, meddig kimutatható. Tehát azért ez meglehetősen rémisztő. Na jól van! Hát ez most akkor azért megadta úgy az alaphangot.
2: Menjünk nyaralni!
1: Naptejezzetek, óvatosan napozzatok, de azért legyetek napon. Jó az. Jó, 7:30 pontosan. Itt vagyunk mindjárt.

0: Perfect.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit,

111-et, küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között aki is visszahívja, mondja a szlogent.

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy! Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: A Rádió 1.

0: fok, a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Már az ország nagy részét sújtja a szárazság, élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól, kiszoríthatják a dohányosokat a spanyol strandokról, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kiszárad a magyar föld, már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet adatai szerint a legtöbb térségben már közepes vagy súlyos a mezőgazdasági aszály, a nyári növények főtermő területein pedig a 91%-ot is meghaladja az érintett területek aránya. A helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföldön a legrosszabb, már csak a délnyugati ország részben vannak olyan területek, ahol kellően nedves a talaj. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Közérthető egészségügyi videósorozatot indított közösségi oldalán a Heimpál Gyermekkórház. A félórás adásokban a kórház orvosai olyan gyakorlati témákat járnak körbe, mint a nyári gyerekétrend, a fagyi fogyasztás buktatói vagy a kánikulai folyadékpótlás. Az adások alatt a nézők élőben is kérdezhetnek a szakemberektől. Sikerült megállítani az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. A betegség júniusban jelent meg először a hazai sertés állományban, ám a fertőzött telepet azonnal felszámolták, a korlátozási övezeteket pedig már fel is oldhatták. Az uniós szigorítások ugyanakkor őszig még érvényben maradnak. Mindenről Nemes Imre, a Nébik elnöke beszélt.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házisertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Kiszoríthatják a dohányosokat a spanyol strandokról és a teraszokról is. Szigorú füstmentes törvényre készül a spanyol kormány. A tervezett jogszabály a kültéri dohányzás tilalma mellett a 18 év alattiaknak teljesen megtiltaná az elektromos cigaretták, a nikotinmentes eszközök és a vízipipák használatát is. A helyi vendéglátósok hevesen tiltakoznak, szerintük a tiltás csak más közterületekre terelni a dohányzókat. Ha egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az Alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk.
1: Közlekedési hírek.
3: Az M6-oson a főváros felé vezető oldalon a 177-es és 175-ös kilométer között dolgoznak, a belső sávot lezárták.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Mivel itt vagyunk, és aztán hát nem sokáig vagyunk már, gyerekek. Nem sokáig vagyunk már, úgyhogy tessék gázba öltöztetni kicsi szíveteket, napozni, nyaralni menni, jól érezni magatokat, pihenni, és szeptemberben találkozunk.
1: Legyetek addig nagyon jó, tartsatok ki.
0: Ügyesek legyetek nélkülünk.
1: Jó, egy csomó podcast van, amit érdekes ilyenkor meghallgatni, de nagyszerű anyagokkal állunk rendelkezésre.
0: Így van.
1: Annácska már fölírta, összerakta. Úgyhogy ez van.
0: Igen. Igen. Úgyhogy ez van, ma vagyunk utoljára. Ma vagyunk utoljára, holnap már nem vagyunk, és utána hosszú ideig nem leszünk. Kicsit zaklatott a nyár, ott én találkozom majd néhányatokkal, vagy találkozunk majd néhányatokkal, mert ott a stáb is ott lesz, és utána visszajövünk a stáb.
1: De csak ne ajánlgassál bennünket az ott én, jó? Mi szórakozni megyünk oda, nem népszerűsködni. Az a tiéd, mi jó érezni akarjuk magunkat.
0: Őket hagyjátok ott békén.
1: Elég. Nem fotózkodni, nem aláír érted, hanem bulizni.
0: Igen, igen, úgyhogy hagyjátok őket békén. De ott találkozunk majd.
1: Így van.
0: Néhányatokkal.
1: Hát az egyszer 68 ezer, egy 2x10, azért egészen sok ember.
0: Igen, de utána vagyunk, a 2x10 előtt már vagyunk, ugye a plázs előtt
1: egy kicsit,
0: van.
1: Igen.
2: Megmutatjuk magunkat, hogy aztán majd újra hiányozhassunk.
0: Igen, megérdemlitek a káanyátokat, írja valaki. De mosolyan küldte, szeretettel küldte, igen.
1: Na, szóval azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
0: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
1: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
0: Nem nagyon megyek.
1: Szeretem a Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
0: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ez be kell vállalnom.
1: Mondom, neked semmi más dolgod nincs,
0: igen?
1: Mint a 2 hetes szabadságunk alatt.
0: Na, szemetet szedek.
1: Nem.
0: Csíkeket takarítok.
1: Nem.
0: Vasútállomásokat tisztítok meg.
1: Nem.
0: Kisgyerekeket.
1: Tóparton vagy.
2: Belepisíz a tóba.
0: Tóparton vagy,
1: ez fontos, tehát ez szerintem ez kell hozzá.
0: Kacsákat figyelek.
1: Nem rossz, az állatvilág jó vonal, de a kacsákat hagyd békén.
0: Mit csinálhatok tóparton?
1: Hunren ökológiai kutatóközpont munkatársa leszel 2 héten keresztül.
0: Jó hülye nevük van.
1: Magyar és Ren.
0: Hunren. Na, mit csinál?

0: kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
1: Nincs. Álmodom.
2: De ez nem, a Csenek a szervező csapat is
0: jelentett. Ugye? Mi ezek bevinnék
1: vele? Tehát van egy applikációm.
0: Tehát letöltöd a moszkitjún alkalmazást, kiülsz a tópartra.
1: Nincs ilyen.
0: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyog hangokat.
1: De az, ami a fejem fölött van felhőformában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
0: Nem ne tudom, csinálj, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyog hangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi moszkitjúner alkalmazások keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
2: De honnan tudja, hogy ez igazi moszkitjún, vagy pedig automoszkitjún?
1: Igen, mi van autótyúra tették, igen.
2: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, szerintem ti is tudjátok, mi fog következni. Mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
1: Ne süllyedjünk ide. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
2: Jó, afrikai tigris szúnyog, áraszúnyog, nem? Akkor apaszúnyog és anyaszúnyog, ezek vagyok kíváncsi. Meg van, vannak azok nagy testesek is, tudod?
1: Igen, ő a, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
2: 3-4-8-an mit csinálnánk a hátteri videóban? Most mondd meg összintén, mit tudsz elég jobban mondani?
1: Egyébként tényleg, szúnyog hangutánzó verseny, de mondd meg, hogy hogy gyűjtöm a hangját, hogy fogom be a hangját?
0: Na, tehát és honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a húrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
1: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciájú szúnyoghangok, ebből ők lekutatják, hogy hányfajta szúnyog él nálunk, vagy tehát mi a kutatás lényege. Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
0: Óriási kérdések. Ökológiai kutatás, ennyit ír ugye hogy hívják a hír, hogy hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, hát nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni, 2 héten keresztül monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
1: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is, az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a moszkitunt, és egy szúnyog befogása után rögzítettem majd, illetve beküldetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
0: bocsán,
1: nincs.
0: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
2: ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
1: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
0: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög. Hogy engedj ki.
1: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
0: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
2: Azt hallott, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
1: Igen, tájszólással beszél. És nagyon káromkodik.
2: Ej, már,
1: engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közben. Mire én összerakom a szúnyogketrecet, az egész feladatban ez lenne. Tessék?
2: Szúnyoghálóban van.
1: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána fogják majd, utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
2: És utána... Isten, de jól néz ki a szúnyogketrec. Nekem mennyi szúnyogketrecem otthon?
1: Az megvagyálsz a postán sorba? Egy csomag küldemény fel. Mi van benne? Törékeny? Nem. Levél, de ez nem egy üres boríték. Ez egy szúnyog. Szúnyogot szeretik feladni. A húrrennek, azt a mindenségét.
2: Úgy néz ki az egész, mint az a... Tehát, hogy egy ilyen hálóból készül, és ilyen kupla, vagy ilyen gúla alakja van tulajdonképpen.
0: Aha.
2: És akkor azért, hogy berepül...
0: Mi a szúnyog, Csali? Mert a szúnyog a te szagodra
2: oda
0: jön.
2: Oda beszórod, ott van emberszagot szórsz ebbe a tárkába, és arra azt mondja, hogy
1: oda repül, és te befogod ezzel a kis hálós cuccal, és utána rögzíted a hangját, és összehasonlítják más országból származó hangokkal, szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketrec, ebbe teszed be, kis háló szerkezet, és utána rögzíted a hangmintát. És beküldöd a szúnyogot is, hogy megnézzék, hogy esetleg nem csaltál. Köszi, Feri, szerintem ez egy jó program.
0: Ugye? Azért szeretnék gondoltam, hogy szerintem ezzel elmegy a 2 hét.
2: Egy videót, ahogy Balázs egy alsónadrágban a szúnyog ketrecével próbál elkapni egy szúnyogot, ugye a hálószoba falán este 11 órakor.
1: Igen, a szúnyog ketrecel a kezemben.
2: Igen. Majd lecsitik.

0: Család azt mondja, nem halljuk, nem halljuk. A család azt mondja, hogy egy GBR-re erősítés, azon hallgatják családilag.
1: Igen. De tudjuk, hogy a fogságban került szúnyogat kihangot? Mi van, ha durcás? Mi van, én kapok el?
2: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
1: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsögét, neked nem adok hangot. Tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsékat, hát rohadjatok meg, hányan vagytok.
0: Vagy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod?
1: Igen.
0: A darázs.
1: Igen, a befogott szúnyogból darással jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Fási Zsülik, ezt el kellett költeni a pénzt.
0: Simán lehet.
1: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
0: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
2: A szolgáld a népedet.
0: Hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell rátenni a meleg testedet a szúnyogketrec alá. Érted?
1: De várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogon, míg te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
0: Igen, jó, viszont akkor ilyen alapon, akkor azoknak a testrészeinek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
1: Na.
0: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
1: A heréd, a feneked, az ánuszod.
2: De azt nem éri
1: a
2: el.
1: Ugye? De oda nem tud berepülni,
2: ott
1: így
2: ülsz,
1: van.
2: Azon ülsz a feneked.
0: Hát valami önnézet csak szorul beléjük, hogy...
2: azért mindent azért mégsem.
0: Igen, igen, igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy egy közepes, langyos vér.
1: Igen. Mennyit kell várni, kérdezi egy hallgató, még megnyugodjon a fogságba, hogy újra hangot adjon.
2: Remek kérdések.
1: Nagyon
2: gyerekek,
1: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Én ilyetében elnémul, soha büdös életben nem szed ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
0: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban van, de abban nem tud repülni.
2: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
0: Akkor nem zümmög, akkor úton van. Nos, ebben a pici, ez a 2-2-es kockában hogy tudsz zümmögni akkor?
1: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repülést este alszol, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
0: igen,
1: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
0: Kus, hát tényleg a pofája.
1: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
0: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
1: Beborítottuk, 3 évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutató központ, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
0: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit erre.
2: Hogyha akarunk egy nagy ilyen izét csinálni, akkor magyar lakosság, egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faj, a láthatatlan néma szúnyog.
1: Igen, mert ha leszáll, már csak szűrcsöl, de fújod a ketrec, akkor hát, ha megmozdul.
2: Tényleg. Vagy futni kell a ketrecre, hogy legyen légáramlat.
0: Úristen.
1: Ő felszáll, mert érzi, hogy igen, repül.
2: Hogy ez már megy, és akkor rögzít.
0: Akkor csak tedd a kocsi tetejére.
1: Ha láttok Szárszon két Vladimir után, egy kicsi ketreccel a kezemben rohadni. Babettán. Egy babettán üldögélben. Nagyon fura tempóban kacsázom menve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. A gyerekek, kemény. Kemény ez a kemény
0: nehéz,
1: az anyád.
0: Nagyon nehéz, hogy megtalálni az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
2: Látod, de végre egy szép cél.
0: De a szúnyogmonitorozás, azt mondjuk, hogy nem szerepel közöttük.
2: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
1: Jaj, nem áll.
2: Nem áll, hogy ezt nem tudjátok.
0: Ez igazságtalan, már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb.
2: Így van,
0: embernek.
2: Szúnyogszámláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrendes, azt hiszem, és akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
1: Teljesen beteg.
2: Lecsaphatod-e őket?
1: Teljesen beteg. És odaültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi,
2: hogy mert a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
1: És kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy körülbelül fél perc alatt félmeztelenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epresse reprezentatív értelme.
0: De milyenek a szúnyog beszélgetések, egy ilyen hosszú nap után leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál ma?
1: Igen, te kitaláltál.
0: Hát na, egy langyos büdösre az ott ma. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás pontyszaga volt.
3: Letöltöttem az applikációt.
1: Megvan?
3: Megvan, letöltöttem, igen, megnézem.
2: Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
3: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
1: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozót szúnyog siófokon nem valószínű.
3: Hála, igen,
2: jó,
1: nem,
2: jó,
1: nem, nem, egy kis
0: nem. Milyen hangja lett a japán bozót szúnyognak?
3: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfájlok, pedig szerettem volna.
1: Azt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel nagyon ütik.
4: Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a hurrendet.
1: Az élő szúnyog van a borítók. Köszönöm. Kész. Vége, vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni. Jó, és adnak ezért pénzt? Adjanak pénzt nekem ezért.
2: Ne, önkéntes. Ettől lesz ebb az ország, hogy mindenki vállal valamit benne, így amit van. Önkéntesen jó szívvel csinál. Te a szúnyoghang rögzítést választod.
3: Nézzük meg a koreai szúnyogot. Tessék. Vagy van például ázsiai tigris szúnyog.
0: De iszak a dél-koreai, mert az egy nagyon csendben van.
1: Igen. És irányította repül, az az észak-koreai. Visszarepül a szállásra.
0: Csak na, honnan lett egy kis bomba?
1: Igen, egy kis átizsák van rajta, azzal leszórakozzatok.
3: A településen kissé valószínű a koreai
2: bátya.
3: Szúnyog.
1: Bátya. Bátya nincs olyan koreai szúnyog.
0: Én bátyára szálltam le múltkor.
1: Hamász szúnyog, az, arról beszéltünk, vagy csak akartunk, hogy vannak ilyen bizonyos hőtérképek, ezt berakod, de sokszor már akartunk beszélni.
2: Belógattad, mint oly sokszor, de aztán tovább
1: keresd ugrottunk. Keresd meg ezt az árvaszúnyogos történetet? Annyi történt, hogy ugye vannak ezek a meteorológiai intézmények, amik figyelik a felhőket, meg a kialakuló frontokat, meg zivatarokat, és annyit árvaszúnyogunk van, tehát azért nekünk se egyszerű a Balatonon, hogy amikor ezek felszállnak, akkor különböző meteorológiai egységek úgy értelmezik és értékelték őket, mintha befelhősödött volna a Balaton. Azt gondold el, az mi mennyiség.
2: Tehát a szúnyog populációt ezt egy felhőnek látja.
1: A szúnyog populációt azt látta, figyeld, nem volt semmilyen felhő tevékenység Veszprém, Ajka, Sümeg körül sehol, és a Balaton Boglár, Balaton Siófok, oda néz. Csak mintha mederben menne végig teljesen szabályosan, ugye, mert ugye víz fölött vannak, bezöldült, meg bekékült nekik a felhő. Ugye ez jelzi azt, hogy ott valamilyen zivatar tevékenység van. És annyi szúnyog van már árvaszúnyog formájában Balaton felett, hogy az egységek zivatar felhőként értelmezik őket, és ezt a jelenséget vették most észre, hogy iszonyat mennyiségű szúnyog összeáll egy kék felhővé. Oda néz.
2: Mennyi szúnyog?
1: Tömeges kirepülés, interferenciát okoznak, annyian vannak, és bezavarnak már a radarképbe.
0: Ez kemény.
3: Nagyon durva.
1: Milyen szinten borul föl itt az ökoszisztéma?
0: Lehet, hogy mintha már árvaszúnyogon fogok repülni.
1: Igen, abszolút. Tömeges kirepülés van.
3: Ezeket számold meg.
1: Igen. Egészen durva. Egyébként hasznosak, tehát jó, hogy vannak, az árvaszúnyogok, nincs velük baj, azon túl, hogy nem tudsz nagyon létezni a szabadban, de azért, amikor már felhőként érzékeli őket a radar, ott az mi mennyiség, az mi mennyiség lehet. Nagyon durva, nagyon durva. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Még egy szúnyót is ígértünk mára, nem tudom, majd Zolira csörögjünk rá valamikor. Most ő nem volt így nekünk leszervezve, de hát, ha elérjük. Mert hogy futam van a hétvégén. Csak hozzánk látogat a Forma 1.
2: Na hát.
1: És hát azért tudom, hogy ti nagyon nagy Forma 1 rajongók vagytok.
2: Hát, most alig bírok aludni.
1: Igen, tehát tudom, hogy itt aztán itt jöttök, mentek, de már olyan lázba vagytok. Hogy itt már holnap mentek a szabad edzésre.
0: Nekem már féknyomos a mellkasom.
1: Nem a válkosott féknyomos.
0: Pedig de.
2: Az is.
1: Jelen pillanatban be kell jelentsük, de a szúnyog hangutánzó versenyünk meg elmarad, nem?
0: Amúgy tudod, mint egy kígyó vagy, Balázs. Amikor te kitalálsz egyetek, azt mindig megcsináljuk, most megírták a hallgatók, azt nekik nem adott ki. Hát jó, mindegy, akkor nekem mindegy.
1: Igen.
0: Így ülje majd Balatonföldváron, ezzel a tudattal.
1: Na jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Ovo Divi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örök emlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
10: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláge? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között. Másod

0: Május 30-a és augusztus 1-e között.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem. Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
6: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom Film Premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
8: 1. Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
9: Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Már az ország nagy részét sújtja a szárazság. Gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet adatai szerint a legtöbb térségben már közepes vagy súlyos a mezőgazdasági aszály, a nyári növények főtermő területein pedig a 91%-ot is meghaladja az érintett területek aránya. A helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföldön a legrosszabb, már csak a délnyugati ország részben vannak olyan területek, ahol kellően nedves a talaj. 3500 milliárdos gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Kormányciklusokon átívelő 10 éves fejlesztési program indul, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, a Baross Gábor program beruházásai nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. Az a cél, hogy fiatalítsák a vasúti flottát, gyorsítsák a fővonalakat és bővítsék a villamosított hálózatot. A tervek szerint minden megyeszékhely gyorsabban megközelíthetővé válik, megerősítik az elővárosi és a regionális hálózatot, fejlesztik a vasúti áruszállítást és szorosabb együttműködésre törekednek Budapesttel. Este derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezer diák várja izgatottan a döntést. Idén is számtalan helyszínen szerveznek pontot, partikat, a központi budapesti helyszín az ELTE Lágymányosi kampusza mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, de Nyíregyházán, Pécsen, Tatabányán, Szegeden és Veszprémben is kivetítők előtt várják a ponthatárokat. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal, azaz a KEHI új elnöke. A miniszterelnökség azt írta, a szakembert több mint 70 jelentkező közül nyílt pályázaton választották ki. Az új elnök feladata a közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. Szeverényi Dávid korábban a NAV-nál dolgozott és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Közérthető egészségügyi videósorozatot indított közösségi oldalán a Heimpál Gyermekkórház. A félórás adásokban a kórház orvosai olyan gyakorlati témákat járnak körbe, mint a nyári gyerekétrend, a fagyi fogyasztás buktatói vagy a kánikulai folyadékpótlás. Az adások alatt a nézők élőben is kérdezhetnek a szakemberektől. Egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Szombatra már több napsütést mondanak, a csúcsértékek már 30 fok fölött alakulnak. Vasárnap változékony időnk lesz, délután 25 és 32 fok közötti csúcsértékekkel.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri és Sebestyén!

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lekapcsolták az, jó, mert a rendőrök a 26-os úton a Mesztelen Pali gyerekek elvitték. Lekapcsolták.
1: Miért bántják?
0: Én nem sétált valaki egy jó ízűt Mesztelenül.
2: Tehát csak az
0: szabályok, semmi. Hagyományok, meg mindig a falak,
1: amiben belül között. De nem volt matica rajta.
0: Egyébként tényleg. Uram, ennek van maticája. Lekapcsolták, úgyhogy már nem sétál Mesztelenül. 5. kerületben a Rakparton, a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti részen minden hatóság a helyszínen van, két autó ütközött össze. Jó, 0-3-111-111, és ha jól számolom, már csak 18 nap is újra élőben lesznek. Szabika, drága vagy, te ezt így számolod? Ez ilyen sok lesz most?
2: Ennél több, de mindegy.
0: Hétvégékkel együtt, igen, lehet, hogy van ennyi. Ugye mondtuk, hogy mi most egy kicsit elmegyünk Szabira, de még a Szújót hívjuk, igen, ígértük, úgyhogy csörünk, 9 után itt lesz velünk még a Zoli, és akkor még egy picit helyre tesszük a Forma 1-es dolgokat. Nagyon fogtok hiányozni, nagyon jó pihenés, sok élményt, örömet és boldogságot nektek, és
2: meg
0: a családotoknak is simi küldte nekünk. Drágák vagytok, ez olyan jól esik, azért nekünk köszönjük szépen, hogy ilyen aranyosak vagytok, hogy már szomorkodás van, de van egy csomó best of-unk, meg egy kicsit is. Kapcsoljátok ki a rádiót, meg ne hallgassatok semmit. Tehát, hogy csak már ne hallgassatok a rádiót. Azért? Nem mondja ki, hát már mond itt a szélszosztály. De kicsit is pihenjetek, jó az. Jó az. Aranyosak vagytok.
2: Na, gyerekek, egy kis segítséget akarok kérni.
0: Nagyon szívesen segítséget.
2: Láttam egy interjút Moldován Andrással, ő ugye a Cápák Köztnek az
0: egykori
2: nagy befektetője, és egy nagyon, nagyon ügyes üzletember, aki arról beszélt, hogy a gazdag ember és a gyerek viszonya, és hogy mit kell csinálni ilyen esetben, és mondott egy, már nem emlékszem rá, nem jegyeztem meg a nevét, egy nagyon híres, nagyon gazdag amerikai embert, akit kérdeztek,
1: Epstein?
2: Hogy... Nem, szerintem valami korrektebb. Valami korrektebb vonalat.
1: Ő viszonyában a gyerekekről már mindent tud.
2: Igen, vonalat választott, de hogy a saját gyerekeiddel való viszonyodról kezdett el beszélni. Aki azt mondta, hogy kérdezték, hogy és a nagy pénzből, ami neki van, több milliárd dollárból, mi jut a gyerekeknek. És mondta, hogy az ég egyet a világon semmi. Ő kettő dolgot ad a gyerekének. Az egyik a lehető legjobb iskolába járatja, tehát, hogy ahova csak be lehet fizetni a gyereket, az mind végig. És minden egyes kapcsolatának bemutatja. Tehát aki neki üzleti kapcsolat, oda a gyereket is beemeli, és azt mondta ez a bizonyos csávó, és szerintem a Moldován András is ezzel egyetért, hogy ez az életre elég, és nem kell adni pénzt a gyereknek. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy számtalan olyan üzleti sztorit hallottunk már, ahol amikor meghallottad magát az üzletet, azt mondtad, hogy ezt tesó, figyelj, tehát ebből te milliárdos leszel, és utána semmi nem lett az egészből. Mi van abban az esetben, ha az a gyerek, aki megkapta a legjobb iskolákat, a legdrágább iskolákat, bemutatták mindenhova, és mégse jön be neki a nagy biznisz, és ott van apád, aki milliárdos, és te ott állsz, nem azt mondom, hogy elszegényedve, mert biztos, hogy nem fogja az apuka engedni, hogy elszegényedjen teljesen a gyerek, de hogy van egyébként egy mitén 5 milliárd dolláros vagyona az apádnak, és te ott állsz, kaptál jó iskolát, kaptál jó kapcsolatokat, de valahol ez mégis elcsúszott.
0: Meg kell ölni az apádat.
2: Vagy valaki. Basszus, hogy ez nekem nem jutott eszembe. Ennyi? Ennyi a megoldás.
1: De sok kérdésem van. Az a kérdésem, egyrészt, hogy oké, nem akarja kirabolni a gyerekét abban a szempontból, hogy ne legyen meg az a sikerélmény, hogy magának elért valamit. Mert ez amúgy
2: tulajdonképpen... Igen, ez erről szól.
1: Igen. Viszont ugye az is van, hogy van, aki egyáltalán nem hagy hát maga után pénzt ezek közül, tehát hogy akkor viszont mi értelme volt az egész életednek? Tehát, hogyha most felépítesz egy birodalmat, meg rengeteg pénzed van, és abból sohasem ennyi nem fog eljutni az utódaidnak, akkor miért csináltad?
2: Hát a birodalom építésért.
1: Vagy így ennyi. Hát igen, de akkor viszont nem érted magát a családnak a fogalmát, nem?
2: De akkor itt ez lenne a jó, hogy azt mondod a gyereknek, hogy fiam, akkor gyere be a gyáramba dolgozni, kezd el alulról, én segítek neked, és egyszer csak te vezérigazgató lehetsz ebben a gyárban, és majd örök.
1: Én láttam, nekem vannak ilyen gyerekkori barátaim, akik ez volt a lefolyása, és ők is kilettek rabolva. Tehát, hogy amikor az apádnak a cégénél dolgozol, mint kis, mit tudom én, a kis Jóska vagy, az meg a nagy Jóska, tudod, akkor az nem jó. Az egész egy ilyen...
2: Jó, de akkor neked semmi nem jó, de akkor nem, mi a jó ebben
1: van,
2: az esetben?
1: Nem az, hogy szerintem az van, hogy azt kell mondani, hogy akkor 60 éves korodig nem kapsz pénzt, utána meg megkaphatod ezt. Csak azt a 40 évet kell kibírni. Mekkora
2: boldogság ez.
1: Így van, 40 évig, hogyha nélkülözöl, akkor cső.
0: Shakira O'Neal-t írja valaki, hogy megkérdezik el, én sem emlékszem, igen. Megkérdezik a gyereke, az Shakira O'Neal-t, ugye a híres kosaras, hogy apa, mi gazdagok vagyunk? És azt válaszolta, hogy nem, mi nem vagyunk gazdagok, én vagyok gazdag.
2: De jó, de nagy
0: mondat. Ez egy tök jó duma, nem? Hogy figyelj, hát ezt hajrá, vámosz, csináld. Ott az életút előtted, meg tudod csinálni igazából, ha akarod, de nem, mi nem vagyunk gazdagok, csak én.
1: Én azt tapasztaltam a saját életemben amúgy, hogy ezek a szüleidnek a kapcsolatai, a te életedre való hatás, hogy az nem működik szerintem. Szerintem
2: nem, még egyszer, mi nem
1: működik? Tehát a szüleidnek a üzleti kapcsolata, az nem tud olyan, tehát az nem egy biztosíték arra, hogy az neked az üzleti kapcsolatod lesz.
2: Én is ezen kezdtem el vekengeni, érted?
1: Hogy... Ez olyan, mint a kiküldeni időt amúgy így, kvázi így kéregetni, nem? Tehát, hogy ott vagy te, akinek minden hatalma megvan, te mindenben tudsz neked picit segíteni, és megkérsz másokat, hogy ők segítsenek neked egy kicsit.
2: Igen, hogy nem te tolod a gyereket, hanem adjál már neki valami lehetőséget, egy nem.
1: Igen, de akkor nem mindegy, hogy ki adja a lehetőséget? Mert hogy most egy idegentől kapja a lehetőséget, az jobb érzés lesz, hogy...
2: Igen, de könnyebben eljut a lehetőséghez. Mert én egyébként nem fogok eljutni odáig, érted? Én nem ismerem ezeket.
1: De ez mindig csak nepó bíbiskedés, érted? Ez mindig ugyanaz. Tehát, hogy akkor nevet adtad neki, meg a minden mást. Szóval akkor ez szintén egy ilyen...
0: A szüleinket ez nem nyomasztotta, hogy mit adjanak át, nem?
2: Nem.
0: Tehát,
2: nem,
0: hogy
2: nem,
0: és ez egy könnyű tár volt. Erkölcsöt tanítás. A
2: paprikás receptjét anyám átadta. Engedek
1: erkölcsöt kaptál, Balázs.
0: Csirkefarhát nyesedék volt.
2: Hogy mit tudsz belőle csinálni? Ez egy nagyon jó, egyébként nagyon jó dolog.
1: Én egy jó tanácsot kaptam az én édesanyámtól az életre nézve. Az, hogy ne csináld!
2: Az egész életet ne csináld!
1: Nem csak azt, ami az kedvem van. Ezt ne csináld!
0: Jó, akkor ezt megválaszoltuk? Nagyjából megválaszoltuk. Akkor mindenki föltehet egy elméleti kérdést a többieknek. Jön az én kérdésem. Ha 100 évre beraknál egy szobába valakit...
2: Nagyon érdekes fölvetés.
0: Jó, az én kérdésem úgy szól, hogy vagy minden emlékedet elfelejted, amit eddig kaptál, tehát minden emléket, ki üres lesz a fejed, vagy vagy soha többet nem szerzel újat.
1: De ez hogy érted, vagy?
0: Ez egy gondolatkísérlet, most ne a szavakba akadj. Tehát vagy mindent elfelejtesz, mindent, a gyerekeidet, a születésüket, a barátaidat, az összes szép élményedet, a nagy szexeket, a szerelmet, mindent, vagy soha nem szerzel újat, vagy elfelejted, és lesznek még új emlékeid.
2: De akkor nem is történik velem semmi?
0: Nem tudsz már új emlékeid.
1: Ez az én életem, hát mindent elfelejtek.
0: Most ne a konkrét kivitelezhetőségebe ragadjatok bennem. Melyiket választod? Vagy megmarad, ami van, de nem találsz újat, vagy elvesztesz mindent, ami volt, de akkor még van lehetőséged újat szerezni. Tessék, ki mit választ, és miért választja. Megtartod, ami volt.
2: Igen,
0: soha többet nem lehet semmilyen új emléke.
2: Akkor inkább ne legyen semmi.
1: Ez egy okos gondolat a Feri részére, mert akkor már legyen meg az emlékeid, plusz, ugye mindent most csinál, arra nem fog emlékezni.
3: Gyertek, kondúrok, úgy sem fogunk rá emlékezni.
2: Nyomás.
0: Tehát nincs több új élmény, nincs több motorozás, nincs sehova nem mész, nem történik veled semmi mostantól kezdve. Nyilván nehéz kivitelezni, hogy s vége itt az életednek ebben a pillanatban. Élsz abból, ami eddig van, azt választanád? De azt már megélted, az megvolt, az jó volt, azt megtudtad, emlékekből akarsz élni? A múltadból akarsz élni? Miért az azt választod?
2: De most elfelejted a gyerek születés.
0: Mindent. De mostantól kezdve viszont tele lehetsz új, impulzív, nagyon fontos élményekkel. Az a volt? Akkor te a múltat választod? A múltban akarsz élni? Te is a múltat választanád? Azt mondod, hogy maradjanak az emlékeim, de ne legyen új?
1: Az a baj, hogy ha nincsenek emlékeid, akkor nagyon instabil lesz a személyiséged.
0: Jó, most ne menjünk el. Tehát te azt mondnád, hogy maradjon a múlt. Én például azt hiszem, hogy gyere jövő, hagyjuk a múltat, megvolt.
2: És mindent törölnél a gyerekeid, az első lépését a fiaidnak, az első szavát, hogy apa,
0: mert hogy megérzem.
1: A Balázsót.
0: Igen,
2: mondjuk ott van mit törölni.
0: Megéltem, megvolt, átéltem, köszönöm.
2: De nem lesz meg, mert a megélése az annak a pillanatnak az nagyon jó, de hogy abból építkezel.
0: De akkor ülök egy szobában, és a következő 30 évben merengek azon, hogy mi volt. Vagy azt mondom, hogy oké, nincs meg, de mostantól kezdve még 30 évig még nyitott vagyok egy csomó újra.
1: Fúj, lütyű lennél amúgy. Hát gondolj el vele, itt vagyok, és semmit nem tudsz magadról. Semmit
0: és
1: nem tudsz világról.
0: Nem lehet ilyet játszani. Valamban sakkozni, de komolyan mondom.
1: És nem emlékszel a PIN kódodra.
0: Akkor hogy mész el vásárolni, ha nincs személyi igazolványod? Hogy mész el az okmányirodába, ha nem tudod nevedet?
1: Hogyan fizetsz az Apple Pay-je?
0: Igen. Hogy iratod át a tigázt az EOR-ra, ha nem emlékszel, hogy ki vagy? Nem ez a lényege.
2: De elfelejtem a jelszavaimat.
0: Igen, de hát aztán ott van egy PIN kártya, egy OTP kártya a kezedben, nem tudod használni. Szóval akkor te melyiket választanád, Zsül?
4: Jövő.
0: Na tessék,
2: hát hogy múltjában nagyon sok minden nincs.
0: Tehát azt látod, hogy francba az emlékekkel, nincs több, nem érdekes, de gyere...
1: Már tára vakon feltalál, így is.
0: De gyere impulzív élet, még meg akarok élni dolgokat.
4: Mindent.
0: Eltűnnek a szerelmek, eltűnik minden. A szülőkkel kap, karácsony. De megvolt. Én is így gondolom, megvolt.
2: Három gyönyörű. Szigetcsúcs van benne, meg két Tátra. Hát hogy ne engednél el?
0: Jó, tehát akkor van két múltban élünk.
1: Jó.
0: Az emlékeit nehezen elengedő. Mi azonnal töröljétek, de adjátok ide az újakat. De ugye törlés, tehát törlés történik.
2: Kész.
0: Nálatok nem, viszont mától kezdve csak az van, ami volt.
2: Kivel mennél inni? Nincsenek barátaid. Jönnél oda hozzám, hogy nem jönnél oda hozzám, hogy megyünk motorozni, Feri, mert azt sem tudnád, hogy
0: nem tudom, mint. Hogy kivel mennék, de azt mondom, hogy gyere új élet, és nézzük. Jó, az impulzív élményeket sem, mint hogy
4: merengeni akarom a élményeket, nem merengeni rajta.
0: Neked, hát, ha 20 évig merengsz az, hogy de jó volt egyszer motorozni. Hát már megélted.
2: De miért motorozni tudok, azt nem felejtem el. Az emlékeimet
0: nem
2: felejtem
0: el. Nem mehetsz újra motorozni, mert nincs több élményed. Nem motorozol soha, nincs semmi mostantól kezdve, csak a múltad. Ha azt választod.
1: Jó, oké, rendben. Akkor ezt csavarjunk rajta egyet.
0: Igen. A bipoláris depresszióban szenved, és törnik a személyiségedet. A mániás szakaszodon belül.
1: A TB számodat törnik.
0: Ha borderline-os vagy és skizoid.
1: Jó, akkor melyiket választod? Csak a jövőre emlékszel? Vagy akkor jelenre, meg a jövőre, tehát a vízre, csak igen? Az van. Vagy 2 centivel vastagabb lesz a farkad.
0: Hosszabb vagy vastagabb?
2: Vastagabb. Is.
0: Na várjál, jó, mi a kérdés?
2: Jó, mi van a... nem érint a mikropénisz, akkor így, jó, okay. Ahogy akarod.
1: 2 centivel vastagabb és hosszabb is lesz.
0: Adok, kapok 2 centit, vagy igen. Így marad, és...
1: Vagy a jövő. Ugye, hogy csak, hogy csak, vagy tehát úgy, vagy, hogy
0: jelen egy szükség. Jó, hogy a csavartál rajta, a fingom is, hogy miről beszél, bacsus.
1: Ugyanannyi értelme volt az előzőnek is, csak ebben most benne a pénis. Szóval az a lényeg, hogy, ez, hogy ugyanúgy, igen, tehát azt kell eldöntened, hogy vastag farkad legyen.
2: Hogy emlékszel.
0: Hagyd a bét. Nem érdekel a bét.
1: És a múltban kell merengened vele, vagy bé, igen.
0: Igen. Jó megcsavar. Tehát kis farok és sok élmény, vagy nagy farok, de nincs több élmény?
2: Igen, de meg a nagy farok, hogy mi csinálsz vele?
0: Mit csinálsz?
2: Hogy
0: picsek egy nagy farokkal, nem ért több élmény.
1: Nem, kis farok is rengeteg élmény, vagy nagy farok és semmi élmény.
0: Igen. Tehát 2 centivel vastagabb. Írja valaki, akkor ugyanolyan hosszú lesz.
2: Egy 2 centivel kockával mit csináljon?
0: Na most, ha kis élmény, sok élmény még ekkora pénisszel, vagy semmi élmény 2 centivel vastagabb, hát akkor kérjük az alapfelállást. Tehát akkor maradjon az eredetibe, és megyünk tovább az úton. Tehát most 2 centivel ügyre szóval nem vagyunk bejem.
1: Hogyha megyünk tovább az úton, akkor 2 levesznek belőle.
0: Ez olyan, mint a gazdál, hogy okosan új szabályai. Folyamatosan csűrsz egyet a játékon.
2: Jó, és az, hogy kétszer-két centivel vastagodik, de szarszagot érzel. A bébé!
0: Jó, tényleg, azt a best of-ba tegyük be Anna
1: ezt. Jó, utolsó munkanap, akkor egy lekvárveszék lett.
0: Oké. Akkor félkéreztől játsszuk, de melyiket választott játékműzvat, jó? És utána ki lesz, hogy egy szülő interjú. Egész mi volt? Egész életedben szarszagú vagy? Vagy nem érzel szagokat. Ugye ez volt? Vagy nem érzel szagokat soha többet, vagy érzel szagokat, de egész... Hogy volt ez? Várjál, de szarszagú vagy?
1: Nem, az van, hogy...
2: Nem, úgy mindenki más érzi, hogy... Vagy, igen, hogy büdös szarszagú vagy, te nem érzed, de mindenki érzi.
0: Igen, vagy nem érzed többet szagokat.
2: Vagy nem, várjál, de mert ennél nagyobb volt a csavar.
1: Az, hogy nem érzed többet szagokat,
0: igen,
1: de büdös vagy.
0: Igen.
1: Vagy pedig az, hogy érzel szagokat,
0: de nem
1: ez hogy, és a többiek büdösek.
0: Nem valaki szarszagú
2: volt benne, hogy én miért?
1: Feri szarszagú benne.
2: Igen, az biztos. Jó, de az egyébként is.
1: Ajaj, akár még szerelő, persze, Feri szarszagú.
0: Jó.
1: Igen?
0: Nem tudom, de majd visszahallgatjuk.
1: Oké,
0: tehát akkor föl kell állítani egy dilemmát, és a dilemmában egy jó dilemmát kell választani, hogy melyiket éled inkább.
1: Jó, azt írek, vastag farok, de szarszagú.
0: Jászta minden segít neki. Sokba.
1: Én csak felolvastam, ez egy SMS volt. Na, szóval a lényeg, hogy hívjuk fel Szújót, kérdezzük meg tőle, melyiket választja.
0: A Szújót felhívjuk, igen. Na, még mindig a múltban vagy? Tehát, hogy még mindig azt mondanád? Tehát, hogy te még mindig inkább az emlékedet választod.
1: Hát, lehetne a péniszem. Az lehet, hogy nekem is dobna. Nem, hát én nem akarom elveszteni a múltamat, hát nem akarok nyomni lenni. Egy múltatlan.
2: Érted, a múltatlanok nyomik, na?
1: Igen, igen. Nyomítatlan lesz, hosszú idő volt felépítenem azt a lelki magabiztosságot, ami most van nekem, hogy ezt elvennék tőle. Mi történne?
0: Igen, itt a kérdés. Így hangzott el a kérdés. Tehát vagy szarszagú vagy, de te nem érzed, és mindenki más érzi. Vagy egész életedben szarszagot érzel. Melyiket választod? Tehát egész életed végéig szarszagot érzel, vagy te vagy az, de te nem érzed, de mindenki más érzi.
1: Én inkább érezek szarszagot egész életedben, legyen szarszagot.
2: Nem, nekem legyen. Hát úgy sem érzi.
1: Neked van, ugye?
0: Ja. Ez az év legnagyobb dilemmája.
1: Az orra a leglustább szervünk.
0: De nem fárad el, ez áthúzod a szabályokat, ez nem fárad el.
1: Jó, okay.
0: Egész életedben vállalod azt, hogy szarszagot érzel.
1: Hát, végén megkedvelném. Nem? Meg amúgy a szarszagok között is van különbség, azért legyen.
0: Igen, azt mondjuk, hogy miért húzol, miért kapsz.
1: Igen, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hogy hova mész be, pontosan.
0: Egyébként az, hogy te nem érzed, de mindenki érzi a szakmában, a munkahelyen, a hátad mögött, ott a szórakozó helyen.
1: Ott szarszagod van, nincs szakmád, ezt te is tudod.
0: Igen, tehát, hogy akkor én csak...
2: Szippantos még lehetsz.
1: Én csak annak sincsen szarszaga.
2: De sem. Ott legalább van szarszag, nem feltűnő.
0: Erre tudom a választ. Tehát a jövőt választom, és érezzek szarszagot.
1: A jövőt választom, és a szarszagot.
0: Ne éljek a múltban, és ne legyek szarszagú, mert az nem egy jó megoldás. Igen. Hogy jutottunk el ehhez a játékhoz, a dilemma játékhoz?
1: Tehát egyenként 10 millió forint lenne felolvasni.
0: Ja, hogy miket lehet választani, milyen dilemmákat lehet választani.
1: A Szedlák Gábort olvas felé.
0: Én nem látom a Vibert. Én szeretem az ilyen kicsit eljátszol a gondolattal, mint a saját emlékeit, hogy mert hogy ez egy csomó mindenre mutat egyébként, hogy mennyire érünk az emlékeinkben, mennyire szerzünk új élményeket, mennyire tesznek össze bennünket, vagy határozzak meg a saját emlékeink, hogy kell ahhoz ragaszkodni, hogy mik vagyunk mi az emlékeink nélkül, hogy
1: mik vagyunk mi a szarszagunk nélkül,
0: hogy mennyire tudsz beleragadni a múltba egy bizonyos élethelyzetben, mennyire fontosabb lenne az, hogy inkább új dolgokat éljél meg. Szóval ezek jó kérdések.
1: Jó, Balázs, akkor tegyük fel ezt a kérdést.
0: Választanom kell?
1: Igen.
0: Na, mondjad. Jó. Igen?
1: 10 éve fiatalabb lehetsz, testileg.
0: Oké, okay, tehát minden,
1: tehát hogy a sejtjét visszafolyatodnak 10 okay. évet.
0: 39 vagyok.
1: Igen, 39 éves vagy, és még így is maradt 10 éven keresztül.
0: Tehát 30-10 éve vagyok. 20
1: évig lehetsz még 30, tehát ez sem, nem, még 10 évig lesz 39.
0: Igen, oké.
1: Okay. Igen, cserébe felül itt a püspök részen megkopaszodsz.
0: Igen.
1: Így körbe.
0: Csak és ennyi?
1: Így csak a fufrut marad meg.
0: Szarszagot van. És egy kicsit megbakulsz. Melyiket választod, te hülye barom. Hát szerintem
1: nem. Csak hogy megfogsz, de úgy tudod, az a fajta, amit tudod, hogy ha lenyírsz, se fog jól kinézni.
0: Igen, tehát ez a Máris szomszéd, vagy az Aladának az apukája.
1: Igen, de nem úgy, hanem úgy, hogy előbb marad meg a fufru, és itt teljesen kopasznak hátul egy kicsit.
0: Jó, de maradok 10 évig 39.
1: Igen, még 10 évig.
0: Csak körbe itt megkopaszodom. És letolathatom az egészet akkor, ha kopasz vagyok? Tehát bármit csinálod.
2: De akkor annak nem tolathatja le. Hát,
1: miért tolathatja?
2: Mert miért 39 éves testtel le van kopaszítva, tessék. Hát most...
1: Várjuk meg a végét. Várjuk meg, hogy milyen érzés lenne. Mert ez a kopasság a férfiaknál, ez nem teljesen ilyen.
0: Letolatnám nagyon rövidre. Tehát egészen ilyen baszkát megcsinálom nagyon rövidre, ilyen 1 millisre, 2 és 10 évig 39 aha. vagyok.
2: Nem, szerintem te vennél egy fekete sprét.
0: És körbe fújnám. Kopasz lennék, letartnám, és jöjjön. De gyere 10 évig még 39. Persze, ne viccelj.
1: És annyira megnézni a kopaszon.
0: 2 centit nem kapok? Ebben nincs.
1: Plusz ezt 2 centit hoztam, ez a fülcipád.
0: Minden évben viszont 8 centit nyúlik a fülcipád.
1: Így van.
0: Nem, ez nem. Ez így teljesen egyértelmű. Na jó van, gyerekek, oké. Okay. Akkor még egy formaegyezés is vár ránk, és hívjuk még majd Szújó Zolit is a Forma 1-jel kapcsolatban, mert hogy magyar nagydíj, ezzel kapcsolatban többet nem kérdezek tőletek, mert ugye nem vagyunk ebben nagyon otthon, de mindjárt kiokosítunk, mert hogy előkerült a Zoli is, úgyhogy őt is felhívjuk. Jó, 8:30 pontosan. Azt hiszem, hogy itt megoldódott az 5. kerületben, ami van. Nem, a Lánchíd és az Erzsébet közötti részén, a pesti oldalon hatóság, rendőr gyerekek, úgyhogy a pesti alsó rakpart az úgy néz ki, hogy elvérzett, azt próbáljátok kerülni. Ott van egy kis baj a két híd között. 8:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadidegen.
1: Gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat, ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, 100 éves hajóroncs bukkant elő a Dunából, Hunned Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 3500 milliárdos gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Kormányciklusokon átívelő 10 éves fejlesztési program indul, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, a Baross Gábor program beruházásai nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. Az a cél, hogy fiatalítsák a vasúti flottát, gyorsítsák a fővonalakat és bővítsék a villamosított hálózatot. A tervek szerint minden megyeszékhely gyorsabban megközelíthetővé válik, megerősítik az elővárosi és a regionális hálózatot, fejlesztik a vasúti áruszállítást és szorosabb együttműködésre törekednek Budapesttel. Este derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezer diák várja izgatottan a döntést. Idén ráadásul csak nem 10 ezerrel többen felvételiztek, mint tavaly, mondta Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekedelő alapképzési szakokra is, gyógypedagógiára is a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Idén is számtalan helyszínen szerveznek pontot, partikat. A központi budapesti helyszín az Elte Lágymányosi kampusza mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, de Nyíregyházán, Pécsen, Tatabányán, Szegeden és Veszprémben is kivetítők erőt várják a ponthatárokat. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal, azaz a KEHI új elnöke. A miniszterelnökség azt írta, a szakembert több mint 70 jelentkező közül nyílt pályázaton választották ki. Az új elnök feladata a közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. Szeverényi Dávid korábban a NAV-nál dolgozott és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Egy bomba és egy 100 éves hajóroncs is előbukkant a Dunából. A rekord alacsony vízállás miatt különleges leletek kerültek elő a folyó horvátországi szakaszán. Kiskőszegnél egy 100 kilós második világháborús bombát találtak, amit a tűzszerészek megsemmisítettek. Apátinál egy csaknem 100 éve elsüllyedt, vélhetően szenetszállító teherhajóroncsa bukkant elő a vízből. Ha egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Szombatra már több napsütést mondanak, a csúcsértékek már 30 fok fölött alakulnak. Vasárnap változékony időnk lesz, délután 25 és 32 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 3.9 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt, hello, drága hallgatók, és ugye itt a tulajdonképpen itt a Forma 1-es puskákat küldi nekünk mindenki, Barnabásnak is nagyon szépen köszönjük, hogy
1: végre egyszer tudjuk normálisat kérdezni.
0: Végre egyszer felkészüljünk normális egy interjúra, de hát az a jó, hogy a Zolival kapcsolatban nem kell. Tehát a Zolit hívjuk Forma 1-nél, és egész egyszerűen hátradő, ezt megnyomsz a gombot és mondja, de köszönjük szépen a kérdéseket, itt mindenki felkészít bennünket. Ugye magyar nagydíj most hétvégén, és de mi azért azt be is ismerjük, hogy nem nagyon követjük, nem nagyon nézzük. Viszont Zoli nagyon perfekt ebben, úgyhogy nem sokára hívjuk, gyerekek. Jó, ha van hozzá kérdés, akkor azt küldjétek el nekünk, és akkor föl tudjuk tenni. Kekerosz Bergesélyes, igen, köszönjük szépen. 26-os úton már nem sétál a Mesztelen Pali, és Meli, neked is köszönjük. Összeütközött két autó az 5. kerületben, a Rakparton, a Lánchíd és az Erzsébet híd között. Minden hatóság a helyszínen van. Ezt többen elküldtétek, nagyon nagy dugó lesz, és dugó is van az alsó rakparton a pesti oldalon, úgyhogy ezt mindenki kerülje, mert nehéz őket kikerülni. Jó? Ha van friss, akkor pedig 0623111 ez az SMS számunk. Küldjetek nekünk. Itt még jöttek ilyen dilemmázos kérdések, ezeket én szeretem, amikor ilyen
2: valahogy... Add át magad az érzésnek, Balázs.
0: Na tessék.
2: Ne állj ellen. Mondd el a dilemmákat.
0: Igen. Érzelmileg tökéletes az életed. Minden alapszükségletet ki van elégítve. Boldog vagy, de nem költhetsz semmire. Vagy bármikor, bármennyit költhetsz, de érzelmileg mégsem érzed magad teljesnek.
2: Ez könnyű, első.
0: Első? Semmire nem tudsz költeni.
2: Igen.
0: Ez egyértelműen
1: nincs utazás, nincs vacsorázgatás, nincs vacsora rendben.
2: Ez csak neked fontos, Feri. Mondom.
0: Te meg vagy egy abonentel.
2: Én meg vagyok egy abonentel.
1: Tényleg?
2: Figyelj, minden szükségedet ki van elégítve, az azt jelenti, hogy nem vagy éhes sem.
1: Igen, ez így igaz. Abban abonett az eltelít.
2: Igen. Teljesen mindegy, de hogyha minden érzelmi szükségedet ki lenne elégítve, az egy olyan állapot lenne, amíg soha az életben nem állt rendelkezésemre. Úgyhogy ezt választom. Ezt választom. A terápia, ez lenne ebben az esetben.
0: Oké, tessék, csak férfiaknak szól a kérdés. Van egy okos bomba feleséged. Így szerintesen jól néz ki. Minden más is, mindenki más is, hát rájár a feleségedre, vagy iszonyatosan lusta, borzasztóan ronda, rettenesen ápolatlan, de nagyon hűséges.
2: Tehát a jelen és jövő, ugye ezt a kérdést tettük el mindig.
0: Csak egy gondolat kicsit, bomba feleség, mindenki irigykedik, de néhány rájárnak.
1: Jó, de én is odaférek?
0: Igen.
1: De én nem vagyok irigy.
0: De vagy senki iszonyat buta.
2: Igen,
0: buta, ronda, zsíros a haja, patásos, de borzasztó a hűséges, tessék.
2: Patás ördög.

0: De...
1: Igen, de most jön fél, de nincs kezed és lábad. De amputálják mindkét kezed, ezért lábbal kell keverned. Igen, igen. Jó.
0: De szimfonikus. Nem, igen, szóval lesz a DJ Oti koncert, kétszer ennyi ember fogja megvenni, a jegyeket, a hatalmas helyszín, minden tökéletesen sikerül, de te nem leszel ott.
1: Jó. Ezek komoly dilemmák.
2: Igen, mi a B?
1: Ez.
0: Nagyon rossz, annyira elfáradtunk szerintem. Igen, vagy nem lesz, de ott lesz.
1: Szerintem egyébként itt az ideje elmenni. Itt az ideje elmenni szabadságon.
0: Jó? Tehát semmi empátia nincs bennem, és nem is tudok semmi. De az az igazság, hogy Balázson nem lehet lyukat ütni. Én már többször megpróbáltam. Megrázza magát, tovább megy. Nem lehet neki fájdalmat okozni.
1: Egy élő szövet vagyok a belső fémvázon.
0: Teljesen fölösleges próbálkozni. A legnagyobb fájdalmat akkor tudnám okozni, hogyha bezáratnám a Nébihjel azt a balatonföldvári kocsmát, ahol jár, és ennyit tudnék csinálni. Úgyhogy Feri, te vagy rád bízol. Te 30 éve ismered Balázst. Hogy tudnád őt elérni?
1: Ja, most várj, most nekem akartál egy konkrét személyszabad dilemmát?
0: Nem, ez bízott, hogy valami legyen. Dopaminra van szükségünk, Balázs, nem érzed?
1: Valamilyen inger küszöbön legyen.
0: Igen.
1: Jól van. Hívjuk fel akkor a Szújót 3.
2: Így van. Így van, aztán zenélünk sokat,
1: és utána
2: megyünk.
1: És utána 9-kor följük, hogy Forma 1-a kapcsolatban is
0: lesen.
1: Gyerekek, nekünk felkerült a V betű a táblára. Tehát te vagyátok, a szabadság előtti adás az már soha nem a legerősebb. Itt most már még hívhatnánk 600 szakértőt megtéma. De ugye ez a vakáció, ez fent van a táblán, úgyhogy azonnal mindenki dobja rá mindent, és jöhet a vakáció, gyerekek. Itt már nincs helye komoly témáknak, meg már nem tudsz figyelni az ömt, amikor júniusban még érted, dolgozatot iratnak a gyerekkel.
2: Hova?
1: Ne írassatok már velünk dolgozatot. Már nem tudunk dolgozatot írni.
0: Teljesen őszinte leszek, amikor ma reggel Balázs megjelent az ajtóba, egymás részt már tudtuk, hogy ez lesz. Hogy ez már akkor meg volt.
1: Igen. Tessék, Zülis kirakta egy vakáció. Tehát arra gondolsz, hogy ezt már mi reggel kicsit elengedtük?
0: Ezt már a megszólás
2: előtt. Szerintem hétfőn.
0: Igen.
1: Jó, Anna is azért berakod.
0: De akkor ilyenkor, de tisztelője vagy Balázs, ilyenkor a hallgatókat kell megkérni, kérdezzenek tőlünk. Igen, nem itt kell küzdeni, hát őre ki kell kérdezni tőlünk.
1: Igen. Minden tüsszentésnél például egy pici kaki.
2: Jó, ezzel te leszel bajban, mert te vagy a sorozat tüsszentő.
1: Jó, csak mondom, annak kérdés, ezért Anna is ma keményben van. Tehát minden tüsszentésnél kijön egy pici kaki, jó? Uh-huh. Ez az egyik. Vagy minden fingásnál elájulsz. Adom. Jó arányérzékkel jött a kérdés. Tessék, melyiket választod? Így kell élned egy életet. És ez a nem könnyű. Ez jól van elkapva, ezt tetszik. Tessék.
2: Megint ájulás.
1: Tessék.
0: Az
1: a kény már föl a földre.
0: Az lenne a legdurább az egész, hogy nem, ugye, nem tudják róla, hogy mikor fingasz, de hogy csak annyit látok, hogy folyosó még összeesett.
1: De már egy idő után híre megy, hogy ez a csávó az, aki a fingik elájult, tehát valószínűleg azért fekszik a földön megint.
0: Igen, de hogy az jönnél a dolgozni.
2: Meddig vagyok ájult?
1: Hamar föl kell.
2: Egy-két
1: percig ájult vagy, de ez lehet benzinkút, lehet vezetés közben, tehát amikor véletlenül önkéntelen kicsúszik, abban például elájulsz 2 perccel. Vagy minden tüsszentésnél viszont jön valami.
0: A tüsszentést választom.
1: Tüsszentést.
0: Igen, abban ritkább, az ritkább. Mondjuk az is stúdiózok a szoktat.
2: Hát azért.
1: Igen, ez egyébként, hát attól függ azért a nántás szak azért egy február influenza szezonban azért nagyon sok parfümöt kéne használni.
0: Jó, akkor nézd meg a statisztikát. Ha oda hányszor tüsszentesz, mondjuk?
1: Kevesebbszer. Hát én, meg igen. Aztán... Hát...
0: De gyakorlatilag sugárhajtás
2: a közlekedés. Amikor reggel itt ebbe a ízébe belevész, az mind tüsszentés. Ott mindig egy darab kaki jön.
1: Én abszolút az ájulást választom.
0: Persze. De ez tiszta hülyességet. Gondolj, bármi
1: inkább ájuljak el. Megsegítenek, megszánnak, leültetnek, vizet hoznak. Még mindig egy kicsit bekakilok. Hát hogy fognak itt kezelni? Tehát
0: vissza tudod tartani.
1: Hogy fognak itt egy időten kezelni?
0: A
1: bácsi, aki mindig bekakil. Nem, mi akkor elájulunk. Abszolút az ájulás.
0: Ez komolyan mondod, igen, Feri. Elájulsz inkább. Meg ülsz a motoron, tüzedesz, ezt elájulsz.
2: Hát akkor nem. Ha fingasz, akkor ájulsz el. Ott meg minden...
1: Nem érti. Jézus! Ne áruljatok, bocsánat. Nem a V betű került föl neki, hanem a D betű, mint demencia, meg mint érted, mint leépülés.
0: Bocsánat, összekevertem. Nem. Szóval akkor is nem az van, hogyha fingasz.
1: Minden tüsszentésnél egy kicsit megakilsz, vagy ha fingasz, elájulsz.
0: Jó, de na jó, akkor oké, rendben van, de a tüsszentés vissza tudom tartani. A tüsszentés vissza tudom tartani. Hogy ne tudnám? Hogy ne tudnád, csak bekönnyezel.
1: Hát ti nyomod az orrod, én például nyomom az orrom, nem tüsszentek.
0: Én itt összeszoknak fogni felül, és akkor nem.
1: Igen. Oké.
0: Na hát az megy, viszont ugye, hát ugye a...
2: De a pukinál annyi időd mindig, hogy megállj.
1: Oké, kaptok újat.
0: Hát én hallottam már Balázs, még nem volt idő semmire.
1: És el is ájultam utána. És még nem volt, ment a játék, annyi... és én már kétszer elájultam.
0: Na most is így van, csak nem ő ájul el, hanem aki ott van.
1: Igen, tessék. Örökre elnémulsz.
0: Igen.
1: Tudod? Örökre elnémulsz, soha többet nem tudsz megszólalni, semmit. Vagy mind

0: minden gondolatodat hangosan ki kell mondani, mindent. Akiről, amit gondolsz, ránézel, mondod, csaj, nő, rólad, rólam, kolléga, minden, minden azonnal ki, hogy nem tudsz csöndbe lenni.
1: Figyelj, ez az életem, tehát így...
0: Nem, azért nem mondunk ki mindent, azért egy kicsit eltoljuk, csöndben vagyunk, elharapjuk, elhallgatjuk, minden kijön. Ami a gondolatot kijön, benzinkúton, kocsiban, munkahelyen...
1: Felvilágoznak a jegyaladások. Rengeteg előadásom lehet.
0: Az anyádnak, a szüleidnek, a barátaidnak, a férjednek, a gyerekednek, a tehát mindent kimond. Mondasz. Vagy nem beszél soha többet.
1: De most az nagy zen lehet, ha nem beszél soha többet, nem? Mondjuk nem teszi jót a rádiós karrierednek.
2: Ott a vége.
1: Igen. Igen. Szóval, de engem egyik nagyon zavarna, őszintén. Egyik szóval, nekem mindenket.
2: Ott írásba kommunikálná?
0: Ez egy is egy jó dilemma. Az örökre elnémulás, azt nem tudnánk választani, azért az kemény szerintem.
1: Megpróbálhatnád egy kis demo verzióját ennek, egy fél órára esetleg.
0: Tessék, jó férfiaknak szól, addig keresedek nőként, jó? Nagyon pici a péniszed, Feri.
2: Igen, ez megvan.
0: De hihetetlen nagy meneteket nyomsz, és nagyon élvezed.
2: Igen.
0: De a szakmában elterjedt, hogy hát azért, tehát, hogy bücsök.
1: A szarszagú?
0: Tehát mindenki tudja rólad, hogy abszolút bücsök vagy, de
2: hát azt mondod, mit akar, nem?
0: Oké, de te nagyon nagyokat mész és élvezed. Vagy bitangóriási, de amikor izgalomba jössz, akkor elájulsz.
2: Ez az ájulás tetszik, B.
1: És összeszarod magad.
0: Szarszagú vagy, tessék.
2: Hát szerintem akkor áll.
0: Kicsi, de mindenki tudja, viszont nagyokat tolsz.
1: Ezzel már nagyon nagy karrierek születtek ezzel a kombinációval.
0: Nem szeretsz elájulni. Nem szeretsz elájulni?
2: Nekem elég a fingásra ájulás. Most még erre is. Örökké nem fekhetek.
0: Örökké nem lehet elájulni. Nem tudok állandóan elájulni.
1: Jó, akkor én is felteszek a kérdést. Nagyon rossz. Jó. Minden reggel arra kezd, hogy orgazmusod van.
0: Jó, ne folytasd.
2: Oké. Okay.
1: Igen. Viszont a családod mindig látja az arcodon.
0: Mi az, hogy a családom mindig látja? Igen, tehát látják az arcomon, igen, hogy ez megtörténik?
1: Igen. Vagy úgy is lehetne amúgy, hogy van egy orgazmusod, úgyhogy a kívülről csak az arcodon látszik, de akármikor jöhet a napközben, nem tudod befolyásolni. Viszont minden nap van egy. Na?
0: De ez így azért ember forralni.
1: Vagy ugye soha nem lesz orgazmusod.
2: És nem látszik soha az arcodon.
1: És senki sem látja.
0: Na?
1: Hát jöjj és válszak, nem. Hát ezt tényleg, én kérdezem tőletek.
0: Lássa a család.
1: Lássa a család.
2: Tanulják meg a gyerekek is.
1: Magát.
0: Igen. Tessék, nagy dilemma. Kivel feküdnél le inkább? Egy nővel férfi fejjel, szőrös, borostás férfi, és csókolozni kell.
2: Vagy egy férfival, csókolozni, de női
0: fejjel. Vagy egy férfival, de gyönyörű női fejjel.
1: Ja, a Legolasz. Az férfi női feje.
0: Tehát egy gyönyörű nő, egy nő, gyönyörű csaj férfi feje, jó testű. Vagy van egy férfid, viszont elképesztő, hogy jó artú gyönyörű női feje van. Viszont férfi.
1: Hát egyértelmű.
2: Mi?
1: Hát hogy neked, a férfi valakinek női feje van.
2: Hát neked sima. Egyértelmű nőknél könnyebb.
0: Neked könnyebb, igen.
2: Nem?
1: Hát, de.
0: Nekünk egy nővel,
1: akinek férfi... Nem vagyok finnyás.
0: Én egy nővel, akinek
2: férfi... Nem válogatok.
1: Én nem vagyok finnyás.
2: Jöjjön bárki.
0: Én nő, akinek férfi feje van.
2: Én kipróbálnám mindkettőt.
0: Én ez esetben nem választanék.
1: Sok kulik, hát, nagy a tét, jöhet mindenket.
0: Ez esetben nem tudnék választani.
1: De nem zavarna, mert a vedés felé, hogy ez
2: szerintem, de.
1: Jó, Istenem.
0: Tessék, minden dal, amit ezután hallasz, az átvált egy pillanatban Baby Sharkra, vagy minden film, amit nézel, az lassított felvételen megy, tessék. Tehát vagy van egy film...
2: Én nem tudom engedni a filmeket.
0: Tehát elengeded a filmeket. El. Viszont mostantól bármilyen zenét hallasz, az 10 másodperc, a koncert, nagy előadó, bárhol
2: nem,
0: vagy.
2: Nem, pont azt mondom, hogy a zene maradjon.
0: Ja, hogy a zene maradjon.
2: Mert fiú, úgyse nézek annyit, érted? Tehát most egyen kevesebbet nézek, már pont mindegy.
0: Ja, tehát akkor a filmet választod, hogy lassított felvételbe menj el, és megtartod a zenét, igen. Hogy ne váltson át Baby Sharkba. Én is azt választanám, inkább akkor nem nézek.
1: Most úgyis a szopránókat néz, az nagyon lassú, úgyhogy hozzá szokva. De szerintem is igen.
0: Na jó van, gyerekek.
1: Na. Hát ez is minőségi szórakozatás volt.
0: Én szeretem ezeket a dilemmákat. Jól van? Felhívjuk még Zoli drágát, megkérdezzük, hogy mi a helyzet a magyar nagydíjjal, átépítették-e a pályát, végeztek-e, ki van most elől, úgyhogy Forma 1 sportrajongók azok most egy kicsit így figyeljenek, még így nekik kedvezünk. Ez egyébként egy restanciánk, amit most hát megígérünk, meg bepótolunk, mert hogy ígértük egész héten, úgyhogy hívjuk, jó? Drága Szújó Zolinkat.
1: Azt kérdezik még amúgy, hogy pénisz méretű melbimbó, vagy melbimbó méretű pénisz?
0: Nőktől?
1: Neked.
0: Mit várj, de
2: miért?
1: Tehát, hogy van egy péniszméretű melbimbód.
0: Péniszméretű melbimbód. Igen.
2: Igen.
0: Hatalmas. Igen.
1: Azért nem tudja beilleszteni azt a képzeletet, mert amúgy is ugyanaz a
0: igen. Tehát várj, de akkor a póló így kiáll tőle. Igen. Vagy.
1: De csak reggel.
0: Vagy.
2: Vagy melbimbó méretű
0: ne, pénisz. Ne, ne, ne. De járok én aranka pólóba, hegyes pólóba. Hát
2: sőt,
0: ne.
2: Még tetszik is.
0: Nem, azt nem, azt nem tudjuk.
1: Igen, a csöcsös.
0: Igen, a csöcsöstök, igen. Na jövünk mindjárt. 6 perc, pontosan 9. Ha van közlekedés, küldjetek, mi pedig Zolival jövünk mindjárt, a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
6: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégyen, a lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Ez itt az Aranyka Show.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
8: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
9: Miért

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
6: A magyar nagydíj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxipartnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedaqur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
9: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
11: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
12: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk!
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Már az ország nagy részét sújtja a szárazság, élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól, kiszoríthatják a dohányosokat a spanyol strandokról. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kiszárad a magyar föld, már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet adatai szerint a legtöbb térségben már közepes vagy súlyos a mezőgazdasági aszály, a nyári növények főtermő területein pedig a 91%-ot is megharadja az érintett területek aránya. A helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföldön a legrosszabb, már csak a délnyugati ország részben vannak olyan területek, ahol kellően nedves a talaj. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Közérthető egészségügyi videósorozatot indított közösségi oldalán a Heimpál Gyermekkórház. A félórás adásokban a kórház orvosai olyan gyakorlati témákat járnak körbe, mint a nyári gyerekétrend, a fagyi fogyasztás buktatói vagy a kánikulai folyadékpótlás. Az adások alatt a nézők élőben is kérdezhetnek a szakemberektől. Sikerült megállítani az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A betegség júniusban jelent meg először a hazai sertés állományban, ám a fertőzött telepet azonnal felszámolták, a korlátozási övezeteket pedig már fel is oldhatták. Az uniós szigorítások ugyanakkor őszig még érvényben maradnak. Mindenről Nemes Imre, a Nébik elnöke beszél.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Kiszoríthatják a dohányosokat a spanyol strandokról és a teraszokról is. Szigorú füstmentes törvényre készül a spanyol kormány. A tervezett jogszabály a kültéri dohányzás tilalma mellett a 18 év alattiaknak teljesen megtiltaná az elektromos cigaretták, a nikotinmentes eszközök és a vízipipák használatát is. A helyi vendéglátósok hevesen tiltakoznak, szerintük a tiltás csak más közterületekre terelni a dohányzókat. Ma egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az Alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Szombatra már több napsütést mondanak, a csúcsértékek már 30 fok fölött alakulnak. Vasárnap változékony időnk lesz, délután 25 és 32 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsor Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek 9 után 10 percen ilyen borongós az. Gyerekek, mi a fene van ezzel a júliussal?
2: Alkos, lefekvős, de... ablaknyitós.
1: Egy hónapot vesztettünk egyébként, csak mondom. De higgyétek el, én figyelem, nagy időjárás figyelő vagyok.
2: Ott vagy.
1: Hétete szeles, hűvös, 22, és jövő héten beköszönt az augusztus, és onnan brutál melegedés indult.
3: Kiégett minden.
1: Igen, a június az rendben volt, de azért most már lassan két hete ilyen idő van. Ezt meg is támogatjuk akkor, mert ez így betudható annak.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Üdvözlet a horvát tengerpartról, szállás partmenti, de még ez sem változtat azon, hogy veletek indul a napon, már küldte nekünk. Milyen durva, nem elmenek nyaralni,
2: és a rutin.
3: Nekem meg folyik a szánkból a mocsok.
1: Igen, de tényleg ez történik.
3: Konkrétan.
1: Abszolút, igen. Nincs már baleset a pesti alsó rakparton. Ezt Ádám küldte nekünk, köszönjük szépen. És semmi, csak mi van most?
3: Szújó.
1: Igen, bocsánat. Szújó Zolit, igen, csak...
3: Kaptál egy üzenetet?
1: Igen, kapom az üzeneteket. Hogy hívjuk a Szújót. Kaptam egy üzenetet, hogy hívjatok már, ezt írta Zoli.
2: Jó, akkor hívjuk.
1: 8-án milyen idő lesz? Egyébként gyerekek, azt néztem, hogy lassan felbukkan az időjárás piktogramon a 8-a. Mert annyira előre van az iPhone, hogy lassan meglátjuk, hogy ott mi van.
3: Viszont, szerintem én nem mondom, milyen idő lesz.
2: A nyárnak.
1: Nincs még vége.
2: De az otibuli az.
1: Nincs még vége.
3: Szerintem perzselő forró nap lesz.
1: Remélem.
3: Ami utána...
2: Hát nem, hogy lassan vég, vagy fölbukkant Budapest, 8-a, 28 fok, este 21, tökéletes zápor.
1: Idő. Jaj, ne.
2: Napközben.
3: De a zápor az nem baj, mert ha nagyon meleg por, a szigeten a zápor jót tesz. A szigeten jó a zápor.
1: Nem láthatja még, csak ki kell tölteni.
2: Az látja, haver.
3: Nem lesz baj, Balázs, higgyél
2: nem
3: már magadban.
2: Nem lesz, hát legalább megy a mörcs.
1: Beszarok, azt akartam mondani, hogy beraktak egy esős piktogramot a rohadt időképre, sehol előtt, érted? Góbi sivatag, szafar, és 8-ra beraktak egy esős piktogramot. Hát rohadjak meg, ha tudják, hogy ők 8-án ott zápor lesz, érted? Miért kell a népet ijeszgetni?
3: Mondom neked, hogy a szigeten jó, ha esik az eső, mert szereti a sziget.
1: Na jó, hát ezen csak a Zoli segített. Zoli, mondj erre valamit. Halló, jó reggel.
5: Jó reggelt mindenkinek, az eső az két dolognak tesz jót, a szigetnek és egy Forma 1-es futamnak.
1: Hello! Köszönés! Hát milyen tempó, milyen ritmus! Hello Zoli, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk, bármikor megnyomjuk azt a zöld gombot.
2: Na várjál, mielőtt elkezded mondani, ugye az előző fél órában egy ilyen felvetéses rovatunk volt, hogy A és B között lehet választani. Küldtek egyet neked is.
5: Imádom,
2: vagy az A lehetőség soha többet semmilyen Forma 1-es eseményt nem látogathatsz, nem nézhetsz tévében. Jó, ott vagy az összesen a VIP-ban, de tök mesztelenül.
1: Na? Jó a dilemma. Adom. A dilemma lényeg, akkor... hogy nehezen legyen eldönthető, de mégis hát azért meggondolkoztasson mind a két.
5: És akkor elkezded azt végig gondolni, hogy jó, akkor nem 30 fekvőt nyomok reggelent, hanem rámegyek a 40-50-re, hogy hát ha segíteni egy kicsit, de azt mondom, hogy azért messzelenül nem feltétlenül vállalnám a jelenlétet, de azért nyilván ez nagyon érdekes.
1: Jó játék. Jó, ezt játszottuk fél 9 és 9 között. Már nagyon komoly magasságba jutottunk, hogy ki mit választanak.
5: Hát figyelj, ez filozófia, meg pszichológia, tehát itt azért önismeretről is szó van, meg elengedésről, meg minden, tehát azért ez egy sokkal komolyabb annál.
3: Csak a elengedni, az nem önnek.
5: Igen, hát pontosan így van, az a legnehezebb. Azt a legnehezebb. Szevasztok,
1: jó reggelt. Csáó, örülünk, Zoli, hogy itt vagy. Na mesélj nekünk, figyelj, mi hátradőlünk, és 29-kor újra megszólalunk.
5: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában, ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínre, ezek már állnak. De most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon, nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási óriási dolog.
1: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi, mint mi, nem?
5: Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. magyar nagydíj.
1: Ez érdekes, hogy igen, azért ezt is sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
5: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozott, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
1: Igen.
5: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
1: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűje volt az a 86.
5: Az a 80, azt csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
1: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
5: Még nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van, ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek, amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
2: De neki mit kell?
3: Gyönyörű. Nem Bella volt amúgy, ezt a
2: nevezetet. Csak Béla, hol legyen Béla?
1: Béla lett a fia, tényleg.
5: Nézd, de Bernd Mailändernek mondom, annyi közel van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét Bélának. Ez milyen sztori,
1: nem? Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla. Megtetszett ez a Béla, de és azóta Bélának hívják a fiát.
5: És akkor volt még, a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a magyar nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját. Német.
2: Milyen rohadékok vagytok.
1: Ja. És ez a Mailand, de még mindig vezet, mert ez ő
5: is. Is mond,
1: de ez hogyan?
2: Hát, az 30 éve ott van a csávó.
1: Más ebben, de kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment,
5: és visszajött. Nem, ő nyomja
1: hosszú. Nyomja,
5: igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntöm neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetre azt mondja, meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Hát egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, what is it? How are you? Good to see you. Have a good one. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
1: Csokoládét raksz szobákba?
5: Képzeld el, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
1: Azt a mindenség.
2: Mert nincs el egy embered, de tényleg neked kell végig
1: ott hordani. Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod a szobákba a csokoládot.
5: Szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kezdesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami van, akkor engem
3: hívnak. Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
1: És maradt-e csokoládé, gömbölycsokoládé, te csokoládé?
5: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni.
1: Na, mi van ezekkel?
5: Itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép csillogó-villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
1: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni, vagy az utálják ők is, nem?
5: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, és a következő 2 évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét-felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezdje ki gyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a
1: sztori. Tehát beleszól a számítógép?
5: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és meglökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
1: Miért csinálják? Mi a policyjuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, meg a sima közlekedés bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
5: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesedett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Hát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyárásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
2: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
5: Két év múlva.
1: És akkor jön vissza a V8 is?
5: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni. Ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Hogy Antonelli vezet?
1: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
3: Csak azt akartak, hogy hol van Antonelli?
5: Ő a Mercedes-nél megy, fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
2: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
1: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
2: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
5: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban, és én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrarinak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye a nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren motorhome mellett.
1: Itt is ez van, azt néztük, itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumi csere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
5: Az jót tesz, persze, hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
1: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kiszűrni az emberi tényezőt, közben a tankolás az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve,
5: nem? Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
1: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
5: hát ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron
1: ne szoktak tárgyalni. Hát néha villanok azért.
5: Nagyon érted. Érted?
2: Kiírta neki a kérdést.
5: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzve követni, de nagyon jó. Na, szóval, hogy Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat, tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon, tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyében, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van,
1: öregember, nem véremben, nagyon szeretjük.
5: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
1: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon, nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
5: Figyelj, én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta
1: akart. Az
2: mi volt?
1: Ezt láttad, és nem tudták elrangatni onnan.
5: Az Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, hát, mondják, igen, és igen, most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
5: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de végig csak terelgetni lefelé onnan. Annyira kellemetlen.
1: Igen, de is röhögött? Föladta a tapsot, és oda elmegyintett, és jó, akkor legyél rajta a fotó röhögött egyet.
5: Jól kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
2: Elengedte
5: meg. Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Nem tudtam még megnézni.
5: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét, Balázs.
2: Mindenen sírsz, Zoli.
5: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom másik. Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
5: Mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Djokó is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most két hétig nem vagyunk.
5: Igen, egy kis
1: pihenés. Nyaraljál, pihenjél.
5: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban is.
3: Zoli, üzenlek neked a hallgatók. Annyit szeretnék mondani, hogy tűrtőztesd magad.
1: Meg rá kell szóljatok rá Zolira, túl sok barát.
5: Most konkrétan szakad az eső a Hungaroringen. Igen.
2: Jó, ez jót tesz a növényzetnek.
1: Jó az, jó az.
5: Igen, Zápo, nagyon kell, ó, ne hülyeskedj. Alig győzöm megtartani a vizet az udvarban. Na, erről majd máskor beszélünk.
1: Vigyázz magadra, köszönjük, csához, köszönjük szépen.
5: Szevasztok, szép nyarat.
1: Csához, hello, hello. Azt a minden sérnek neki. Nagyon.
3: Szeretik a perecet, perecet.
1: Kemény gyerekek, hát ez...
3: Ez nagyon sok energia volt.
1: Imádom. De nekünk meg könyv, megnyomod és tolja. Egy-egy jól ütemi, jó tempójú kérdéssel, igazából meg, hogy fél dől belőle az infó. Szereti, érti, imádja. Igen, tehát egy egészen elképesztő. Ja. Na jól van, gyerekek.
2: Hírek, azt jövünk vissza. Legjobb pillanatok, ilyenek. Naphallgatója.
1: Nézegettem az SMS-eimet. El kell most mennünk egy picit.
3: El kell menni. Mindjárt ülnek, el kell menni.
1: Így van, tűrtözteti magunkat. Jövünk mindjárt fél 10 van, pontosan itt vagy mindjárt a nap legjobb pillanatában.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: vagyunk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Már az ország nagy részét sújtja a szárazság. Gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet adatai szerint a legtöbb térségben már közepes vagy súlyos a mezőgazdasági aszály, a nyári növények főtermő területein pedig a 91%-ot is meghaladja az érintett területek aránya. A helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföldön a legrosszabb, már csak a délnyugati ország részben vannak olyan területek, ahol kellően nedves a talaj. 3500 milliárdos gigaberuházással újítják meg a Magyar Vasutat. Kormányciklusokon átívelő 10 éves fejlesztési program indul, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter azt mondta, a Baross Gábor program beruházásai nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. Az a cél, hogy fiatalítsák a vasúti flottát, gyorsítsák a fővonalakat és bővítsék a villamosított hálózatot. A tervek szerint minden megyeszékhely gyorsabban megközelíthetővé válik, megerősítik az elővárosi és a regionális hálózatot, fejlesztik a vasúti áruszállítást és szorosabb együttműködésre törekednek Budapesttel. Este derülnek ki a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezer diák várja izgatottan a döntést. Idén is számtalan helyszínen szerveznek pontot, partikat, a központi budapesti helyszín az Elte Lágymányosi kampusza mellett Debrecenben, Egerben, Győrben, Miskolcon, de Nyíregyházán, Pécsen, Tatabányán, Szegeden és Veszprémben is kivetítők erőt várják a ponthatárokat. Severényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal, azaz a KEHI új elnöke. A miniszterelnökség azt írta, a szakembert több mint 70 jelentkező közül nyílt pályázaton választották ki. Az új elnök feladata a közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. Severényi Dávid korábban a NAV-nál dolgozott és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Közérthető egészségügyi videósorozatot indított közösségi oldalán a Heimpál Gyermekkórház. A félórás adásokban a kórház orvosai olyan gyakorlati témákat járnak körbe, mint a nyári gyerekétrend, a fagyi fogyasztás buktatói vagy a kánikulai folyadékpótlás. Az adások alatt a nézők élőben is kérdezhetnek a szakemberektől. Ha egy hidegfronthoz érezhető változás, több helyen kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is délután. Hajnalban sok helyen 20 fok alá hűlt a levegő, délután 24-25 fokig melegszik majd. Holnapra már több napsütést mondanak, napközben viszont egyre több felé térnek vissza a gomoly felhők, az Alföldön futó záporokra, zivatarokra is számíthatunk. Szombatra már több napsütést mondanak, a csúcsértékek már 30 fok fölött alakulnak. Vasárnap változékony időnk lesz, délután 25 és 32 fok közötti csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, jó reggel.
1: 3-4-10 lesz pontosan, 5 perc múlva. És hát ugye...
2: Milyen szántót választottam?
1: Feri hozott egy érdekes közmunkát. Nem is közmunkát pontosan, hanem jótékonyság, vagy mi ez? Ilyen, nem tudom.
2: Társadalmi célú meló.
1: Társadalmi célú meló.
2: Ha ingyen van, és ezzel építed ezt a gyönyörű országot.
1: Igen, elmondta, hogy milyen munkát, önkéntes, ez mutat eszembe, önkéntes munkát lehet vállalni nyáron. Azt hittük, hogy hű, de tényleg van ilyen. Ez teljesen valós ez a sztori. Tehát ez elképesztő. És újra dilemmák elé állítottuk magunkat, megpróbáltunk eldönteni nagy kérdéseket, hogy az A vagy a B opció közül mit választanánk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni, majd a Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
1: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet, nem tudom, mi az, ez be kell vállalnom.
2: Mondom, neked,
1: nem mondhatok
2: neked
1: nemet.
2: Semmi más dolgod nincs.
1: Igen?
2: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
1: Na, szemetet szedek.
2: Nem.
1: Csíkeket takarítok.
2: Nem.
1: A vasútállomásokat tisztítok meg.
2: Nem. Tóparton vagy, ez fontos. Tehát ez, szerintem ez kell hozzá. Akármilyen tópart.
1: Kacsákat figyelek.
2: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
1: Ne. Nincs ez, nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
2: De?
1: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
2: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én sem tudtam.
1: Számoljuk őket akkor már, érted?
2: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahány féle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt sem tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
1: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, van egy csomó fajta.
2: Nagyon sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
1: Nincs. Álmodom.
4: Ez a rackának a szervező csapat is
1: jelent ezt? Ugye?
2: Ők
1: a rackások. Tehát van egy applikáció.
2: Tehát letöltöd a Moszkitjún alkalmazást, kiülsz a tópartra.
1: Nincs ilyen.
2: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
1: De az, ami a fejem fölött van felhőformában, vagy ami a testem körül körözés az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
2: Nem tudom, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi Moszkitjúner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik. Hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni, két héten keresztül monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
1: Igen, mondtam. Azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a Moszkitjúnt, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
2: bocsán,
1: nincs.
2: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
4: ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
1: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
2: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög.
1: Mi van, ha durcás? Mi van, émát kapok el?
2: Igen, érted? Így áll, összefont kézzel a sarokban.
1: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be kacsony, én neked nem adok hangot, tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsikat, hát rohadjatok meg, ahányan vagytok.
4: Vagy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod?
1: Igen.
4: A darázs.
1: Igen, hirtelen megrepül. A befogott szúnyogból darással jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pázsi Zsulika, ezt el kell költeni a pénzt.
4: Simán lehet.
1: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
4: Azt mondja, azt ír egy hallgató. Azt
2: szolgáld a népedet.
4: Jó. Hogy megyek. A szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre.
1: Mennyit kell várni, kérdez egy hallgató, míg megnyugodjon a fogság, vagy újra hangot adjon.
2: Remek kérdések,
1: nagyon
2: gyerekek,
1: sok jó kérdés van. Ezt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel agyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a Hunrennel. Az élő szúnyog van a borítókba. Köszönöm. Kész. Vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni. Ez a vakáció, ez fent van a táblán, úgyhogy azonnal mindenki dobja rá mindent, és jöhet a vakáció, gyerekek. Itt már nincs helye komoly témáknak, meg már nem tudsz figyelni az ömt, amikor júniusban még, érted, dolgozatot iratnak a gyerekkel.
2: Hova?
1: ne írassatok már velünk dolgozatot. Már nem tudunk dolgozatot írni.
4: Teljesen őszinte leszek, amikor ma reggel Balázs megjelent az ajtóba, egy másrészt már tudtuk, hogy ez lesz. Tehát, hogy ez már akkor meg volt.
1: Igen. Tessék, Zülis kirakta egy vakáció. Tehát arra gondolsz, hogy ezt már mi reggel kicsit elengedtük?
4: Ezt már a megszólás előtt.
2: Szerintem hétfőn.
4: Igen.
1: Jó, Anna is

0: Ezt az kemény már föl a földre.
1: Az a legdurább az egész, hogy nem, ugye, hogy nem tudják róla, hogy mikor fingasz, de hogy csak annyit látok, hogy folyosó még összeesett.
0: De már egy után híre megy, hogy ez a csávó az, aki a fingik elájult, tehát valószínűleg azért fekszik a földön megint.
1: Igen, igen, de hogy jönnél a dolgozni.
2: Meddig vagyok ájult?
0: Hamar fölkelsz.
2: Egy perceske.
0: Egy-két percig ájult vagy, de ez lehet benzinkút, lehet vezetés közben, tehát amikor véletlenül önkéntelenül kicsúszik, abba például elájulsz két perccel. Vagy minden tűszentésnél viszont jön valami
1: kis tűszentés. A
0: tűszentés.
1: Igen, igen, abban ritkább. Mondjuk az stúdió
2: azért.
0: Igen, ez egyébként, hát azt hiszem, azért a náthás szak azért egy februári influenza szezonban azért nagyon figyelj. Sok parfümöt kéne használni.
1: Jó, jó, akkor nézd meg a statisztikát. Ha ott a hányszor tűszentesz mondjuk?
0: Kevesebb szer. Hát én, meg aztán hát abszolút az ájulás.
1: Ez komolyabb mondod, Feri. Elájulsz inkább. Inkább. Ülsz a motoron, tűszentesz, ez elájulsz.
2: Hát akkor nem. Ha fingasz, akkor ájulsz el. Ott meg minden...
0: Hát megint nem érti. Ne áruljatok, bocsánat. Nem a V betű került föl neki, hanem a D betű, mint demencia, meg mint érted, mint leépülés.
1: Bocsánat, összekevertem. Nem. Szóval, vagy akkor sem azt mondom, hogyha fingasz.
0: Minden tűszentésnél egy kicsit megakilsz, vagy ha fingasz, elájulsz.
1: Jó, de na jó, akkor oké, oké, rendben van, de a tűszentés vissza tudom tartani. A tűszentés vissza tudom tartani. Hogy ne tudnám? Én tudom, hogy ne tudnám, csak bekönnyez el.
0: Hát nyomod az orrod, én például nyomom az orrom, nem tűszentek.
1: Én itt össze szoktam fogni felül, és akkor nem.
0: Igen, igen. Oké.
1: Okay. Na hát az megy, viszont ugye, hát ugye a...
2: De a pukinál annyi időd mindig, vagy megállj.
0: Oké, okay, kaptok újat.
1: Hát én hallottam már Balázs, még nem volt idő semmire.
0: És el is ájultam utána, és még nem volt ment a játék, annyi... és én már kétszer elájultam.
1: Hát most is így van, csak nem ő ájul el, hanem aki ott van.
0: Igen, tessék. Igen. Örökre elnémulsz.
1: Igen.
0: Igen? Örökre elnémulsz, soha többet nem tudsz megszólni, semmit. Uh-huh. Vagy minden gondolatodat hangosan ki kell mondani, mindent. Akiről, amit gondolsz, ránézel, mondod, csaj, nő, rólad, rólam, kolléga, minden, minden azonnal, akiről nem tudsz csöndbe lenni.
1: Ugye, ez az életem, tehát így.
0: Nem, de a legjobb, nem. Azért nem mondunk ki mindent, azért egy kicsit eltoljuk, csöndben vagyunk, elharapjuk, elhallgatjuk, mindenki jön. Ami a gondolatot kijön, benzinkúton, kocsiban, munkahelyen.
1: Felvilágoznak a jegyaladások. Rengeteg előadásom lehet.
0: Az anyádnak, a szüleidnek, a barátaidnak, a férjednek, a gyerekednek, a dühö... tehát mindent kimondasz. Vagy nem beszél soha többet.
1: De most az nagy zen lehet, ha nem beszél soha többet, nem? Mondjuk nem teszi út a rádiós karrierednek.
2: Hát, ott a vége.
1: Igen, hát igen. Szóval, na, de engem egy is nagyon zavarna, őszintén. Egy is, nekem
2: ideket. Ott írásba kommunikálnál?
0: Ez is egy jó dilemma. Az örökre elnémulás, azt nem tudnánk választani, azért az kemény szerintem.
3: Balázsi! A Rádió Egyen!
0: Na, itt vagyunk, és
2: búcsúzunk. Búcsúzunk, és el... Ja.
0: És elmegyünk, így van. Még egy naphallgatóját hívunk, és utána elvonulunk egy kicsit, aztán...
2: De jók leszünk, ígérjük.
0: De jók leszünk, rendesek leszünk, és sokat pihenünk, töltődünk. Csináljátok ti is ezt.
1: Ezt tudjuk ajánlani.
2: Mi? Ezt fogjuk.
0: Már úgy értem, rádiót eldobni, tévét eldobni, telefont eldobni, úgyhogy semmivel ne foglalkozzatok, csak még pihenjetek, nyaraljatok. Hamar vége lesz ennek, itt ráfordulunk az augusztusra, és hamar vége van. Na várjál, hívjuk a naphallgatóját még. Úgy hallom, csörög.
2: Éles látást.
0: Hello! Bocs hívnak.
4: Sziasztok, Sanyi vagyok.
0: Sanyi, hol hallgatsz minket, Sanyi?
4: Hát most jelenleg Németországból vagyok, kamionsofőrként.
0: Kamionsofőrként dolgozol. Ugye beszéltünk a naptejekről, meg a naptejek káros hatásáról is. Szász Mátét felhívtuk, hogy segítsen nekünk, hogy a gyereket öltöztessük föl, és úgy vigyük napra, ezt tanácsolta nekünk.
4: Igen.
0: Nálunk a gyerek szobafogságban van egész nyáron, nem is ég le, ezt írtad. Szeretjük ezt a hozzáállást. Ez a jó megoldás.
4: Hát a legjobb, nem ég le.
0: Ennyit meg kell rakni. Májusban azt ki kell venni szeptemberben. Megmutatja, hogy mit nyertél, a gyerekek imádni fogják ezt a programot, figyelj!
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Menő, nem? Tudtok menni?
4: Igen, olyan, örülünk neki nagyon.
0: Jól van, küldjük. Vigyázz magadra, csáó!
4: Rendben, köszi. Sziasztok!
2: Szia! Hello, hello,
0: hello, hello. Hát gyerekek, akkor jó motorozást!
2: Köszönjük szépen!
0: Jó münchenezést!
1: Igen, megjövök, megyek utána mindenfele.
0: Jössz, mész még, fellépsz meg, nem tudom.
1: Nem lépek fel már most már. Letelt a nyári szekvencia. Mi az a szó?
2: Szekvencia?
0: Szarvancia.
1: Nekem ennyi volt ebben, ennyi volt.
0: Ha utaztok, gondoljatok rám. Ha koktéloztok, gondoljatok rám. Ha tengerbe vagytok, gondoljatok rám. Ha külföldön vagytok, gondoljatok rám.
1: Elájulunk, gondoljuk rám.
0: Jó, ki mit választott? Irodában ülök, meetingeken. Kis túlzásra.
2: Na, és akkor 8-án találkozunk.
0: 8-án meg találkozunk.
2: Azért majd ügyél jegyet, vagy valami.
0: Meglátom még addig, hogy viselkedtek.
1: Nem kaptuk meg még a linket, hogy hány száz embert

0: Be.
1: Hát, csak hova.
2: Szerintem véges.
1: Hova teszem azért azokkal a linkekkel. Küldök mindent, 9-én ott lesz reggel az e-mail címeteken.
0: A jegyeltakarítás.hu.
2: De ha nem küldesz, akkor nem jövök haza előtte.
1: De gyere haza, meg valamit intézünk azért. Valamit intézünk, jó?
0: Nem lesz olcsó, csak ennyit mondok neked, Feri.
1: Igen. Na puszi mindenkinek, nyaraljatok, pihenjetek. 8-án vagy a 8-ai utáni hétfőn többetekkel. Jó, puszi, sziasztok. Hello. Ciao, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Óvodi új rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Sziasztok, sportarcok!
12: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

valaki kremélő. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió 1-esek, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen csak igazi mai slágermegy. A biznisz a következő. Egész nap figyeljük a műsort, mert akármikor, bármikor szólhatok, hogy hívni kell telefonálni, és akkor a tizedik telefonáló mindig páros belépőjegyet nyer a Strandfesztiválra, jó? Így volt ez egyébként nemrég, úgyhogy lássuk, kinek a hívását kapom most fel. Halló?
1: Szia, Vivien vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Vivi, szia! Honnan csörögtél?
1: Hát a Tatabánya mellől, környéről.
0: Munkából?
1: Hát, benzinkúton dolgozom.
0: Sokan vannak?
1: Most nincs senki, úgyhogy nagyon gyorsan legyünk, remélem, hogy...
0: gyorsak legyünk, mert nem sokára érkezik a tömeg.
1: Igen, reméljük, nem.
0: Figyelj, én azt mondom, hogy elrabolnálak téged fesztiválozni.
1: Nem mondtad.
0: De mert tizediként elértél!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Na gyere akkor! Tiéd a jegy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.

0: legyen, csak igazi mai sláger megy, és csak egy nagyon pici szünet jön, aztán indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Miért választanál hagyományos

0: 9.990.000 forinttól elérhető 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegén görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Közöttük pedig ebben az órában is strandfesztivál játék lesz, szólni fogok, ha telefonálni kell. Mindeközben hidegfrontos, sokfelé felhős az idő, kevés helyen napos. Holnap már jobb lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszerelvénybolt.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten a kampuszon találkozhatnak a fesztivál rajongók a Rádió 1-jel. A tegnapi őrületet a stage-ünknél ma este 8-kor megismételjük. Olyan DJ-kkel, mint Joe Junior, Pulmax, a Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Metzger Vicky, Pure Beat és Christopher. Ez a nyár végig buli a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: sunt Kätti. Jön a Vodiui Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Miért választ

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello!
1: Szia, drágos, Ágó Enikő vagyok. Várandó hallgatótok, szeretnénk a játékra jelentkezni.
0: Szia, drága Enikő, mikor indítottam játékot?
1: Hát, most fogod.
0: Jaj, de jó vagy! Most fogom?
1: Hát, remélem. Na, akkor én vagyok a tizedik, és akkor Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én vagyok a tizedik, remélem.
0: Na várjál, tehát eldöntötted, hogy most fogom indítani a játékot. Kvázi
1: igen,
0: úgy döntöttél, hogy
1: elindítottam,
0: és eldöntötted azt is, hogy te lettél a tizedik.
1: Szeretnék az lenni, ha sikerülne. Szeretnék én lenni a tizedik, igen.
0: Hát, de nem lettél az. Mert nem indítottam játékot.
1: Ajjaj.
0: Mondjuk jövőben jól látsz.
1: Na látod, na próbálkozom, akkor mikor indítod, nagyon figyel.
0: Hát akkor mindenképpen telefonálj, ugyanígy.
1: Na. Oké. Nagyon fogok igyekezni, és imádlak titeket, jó?
0: Csókoltatlak.
1: Igyekezni fogok. Én is, Pulti, szia, hello, én is, szia.
0: Mondom, Enikő nagyon jól lát a jövőbe, mert a játékot valóban most indítom, hölgyeim és uraim. Strandfesztivál páros napi egyetét, tizedikként kell hívni, de nem a hallgatók döntik el, hogy ki a tizedik. A szerencse, egymás után elkezdem kapkodni a hívásokat, gyerünk a forró drót 20-as

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. A forradalom 20-as 311-111 játékot indítottam az előbb. Halló?
1: Halló, Feri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Feri, honnan csörögtél be hozzám?
1: Szeged.
0: Jó nagy táv az a Szeged-Zamárdi.
1: Ne hülyéskedj, 200 kilométer.
0: Megoldjuk?
1: Megoldjuk.
0: Muszáj leszel megoldani, mert tizedik lettél! Na mi a rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy, csak is igazi mai sláger megy.
0: Csak is?
1: Rádió egy. Nem jól mondtam, Ati?
0: Nem.
1: Rádió egy, csak is igazi mai sláger megy.
0: Igen, hát akkor meghallgatjuk, hogy kell ezt mondani. Rádió egy, tessék.
2: Szia, játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Szia. Hogy kell ezt a szlogent mondani, barátom?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát így szól, és te nyertél!
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Hogy hívnak téged?
1: Imre vagyok.
0: Imi, hát hogyha előtted Feri nem rontja el, igen, akkor nem nyersz. De te nyertél most!
1: Nagyon jó, szuper lesz, elmegyünk.
0: Úgy, egy bögrét nyertél.
1: Oh,
0: de hogy is, hülyeskedek, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
0: Ez a tiéd!
1: Na de akkor tegyétek bele egy bögrébe most már.
0: Most már muszáj leszek.
1: Köszönöm szépen, szuper!
0: És igen, az nem fog a rádió egyel bulizni, aki nem tudja a szlogenünket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: Rádió Station, a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
3: Miért választanál

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jeeco.hu.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Erre nem lehet dolgozni!
7: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit.

0: küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió

0: tänne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: kaisai.hu.
0: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
8: Nem kell ellenőrizned az árat.
7: Honnan tudom, hogy jó az ár?
8: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
7: Tényleg?
9: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
8: Most énekeld velem.
10: Aldi.
9: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és ez a neve Andi. Jönnek ilyenek is. Mindegyik üzenet benne van a kalapban, bárki nyerhet, sorsolni fogok majd. Most viszont majd a Daily Mixet folytatom az infók után. Például Alex Warren-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni.
2: Ezen a héten a

0: 0-1-et, küldjön SMS-t a 0620-311-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1.

Anne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második

0: 30-a és augusztus 1-e között.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Az igazi mai slágerek.

Rádió Edit, a Daily Mix. Na de a nap munkahelye, hol van, kié lehet? Az biztos, hogy velünk dolgoznak a Grand Hotel Esztergomban, a most indult mosodában a mosómacik. Így kaptam az SMS-t, és imádják a pizzát. De van egy ilyen üzenet is, robognak a lóerők Kecskeméten, mert Zsuzsi nagyban a mai délutános műszakra készül, és amíg a szalagok beindulnak, és a robotok szikrázni kezdenek a Mercedes gyárban, addig zajlik a legális lazítás, a kávé csőre töltve, hangulat csillagos ötös. Kriszta pedig azt írta, nálunk a Huncutróka játszóboltban állandóan a rádió egy szól, a vevők is ezt hallgatják, amíg vásárolnak. Ez a legjobb adó. Hát jöhetnek még az üzenetek, 0620-311-111, ki hol dolgozik, ki hol hallgatja munkaidőben a Rádió egyet, a nap munkahelye ma is 50 ezer forint értékben nyer pizza ebédet a Pizza Mi jó voltából. Addig is jó zenék megállás megszakítás nélkül, David Guettától, ezt nagyon szeretjük.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha vidám a nap, azért, ha nem, akkor azért rádiózzunk együtt továbbra is. Mindjárt hozom ezt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni.
2: Ezen a héten a 89.

0: küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1.

0: Tonanne. Rádió 1. Rádió 1. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem. Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
9: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pizzával. Palacsintát sütnek, és pizzát ennének. Na hát mindenkinek az üzenete bekerült a sorsolásba, mindenki, aki a Rádió 1-jel dolgozik, és az igazi mai slágerekkel.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második

0: 30-a és augusztus 1-e között.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, és akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Kiderül, hogy kik kapják a nap munkahelyen megtisztelő címet. Valakinél most nagyon-nagyon csörög a telefon. Halló?
1: Igen, tessék.
0: Ancsával beszélek?
1: Szia, igen.
0: Szia, Ancsa, Györke Attila, Rádió 1.
1: Szia.
0: Ti vagytok a Kiszikev intézmény irányítói szerv irodai dolgozói.
1: Igen, igen, igen.
0: Intézményeket irányítotok, de te egészen pontosan mit csinálsz ott az irodában?
1: Munkaügyes vagyok. Munkaügyintéző vagyok.
0: A cégnél hány ember dolgozik?
1: 120.
0: 120, és az irodátok?
1: Az irodánk az egy 8-9 fős.
0: És mindenki nagyon éhes.
1: Hát mindenki.
0: Nem lesztek sokáig éhesek. A Rádió 1 szlogenjét kérem.
1: Mondhatom? Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát akkor ti mindig minket hallgattok.
1: Így van. Reggeltől estig.
0: Hölgyeim és uraim, a Kiszikev intézmény irányítói szerv a nap munkahelye, és nyertek az irodai dolgozók!
1: Köszönjük szépen!
0: Ancsa, gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Jár a nyeremény?
2: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 50 000 forint értékű pizza ebéd munkahelye számára a Pizza Mio voltából.
0: 8-9 ember ebből bőségesen megtömheti a pocakját.
1: Köszi!
0: Jó munkát, jó étvágyat nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: És a nap munkahelyét, hölgyeim és uraim, holnap is megvendégelem ugyanígy. Egy 50 000 forintos pizza ebéddel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
2: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is lett.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Erre nem lehet dolgozni!
6: Ezen a héten a 8

0: Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Végre itt vagy! Már vártalak! Hallgasd a Visszavárt! Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval! Egy cseppjáték bármikor belefér! Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Két ember van, a gazdák és a mezőgazdaságban dolgozók, akik várják az esőt, és a nyaralók, akik napoznának, kirándulgatnának, hát senki nem kapja meg azt, amit nagyon szeretne, mert hogy csapadék az nagyon minimális lesz a következő napokban, a földnek nem elég. A strandolók pedig nem kapják meg a teljesen zavartalan napsütést, még a hétvégén sem. Sokszor lesznek felhők, főleg északon és keleten.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és a Taylor Swift-tel kapcsolatos információk professzora Kis Márti velem szemben a stúdióban. Márti, mit tudunk Taylor Swiftről?
1: Láttam most egy nagyon aranyos videót, Attila, és üdvözlöm a Rádió Egyeseket, hogy hát Taylor Swift olyan nagy szuperstár, hogy hát Shakirát ugye nem kell bemutatni senkinek, ő maga foci VB-k ikonja, ugyanúgy áll sorba a kisfiaival egy ilyen meet and greet eseményen, tudod, ahol találkozhatsz a sztárokkal, mint egy halandó. Így kivárja a sorát, és aztán amikor sorra kerül, akkor ilyen nagyon, hát nem tudom, hajbókolva bemutatja a Taylor Swiftnek a kisfiait. Ez egy érdekes hír?
0: Igen,
1: jobban,
0: igen.
1: Könnyebben fogsz aludni ma?
0: Igen. Ki az a rádiós műsorvezető, aki miatt te is sorban állnál egy autogram ügyében?
1: Hát a Györke Attila.
0: Jaj, hát
1: de azt mondják, hogy ő elérhetetlen, úgyhogy. De tudod, a bakancslistát, az attól bakancslista.
0: Szerzek neki tőle.
1: Hát nagyon távolság tart.
0: Drága rádió egyesek, itt a bizonyíték, Márti tényleg perfekt Taylor Swiftből, úgyhogy csak neked, csak most az információk után. The Fate of Ophelia.
1: Hát ez igazán kedves tőled.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Stoyak. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: igazi mai sláger megy. Öttől Juhász Gerivel és Pure Beat-tel Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Addig együtt dolgozunk. Üdv mindenkinek, én Györke Attila vagyok, és ezzel indítom az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Station. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Jayco vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Jayco 5 és Jayco 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jayco.hu.
3: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgyis tett!
8: Ne hagyd ki semmit! A kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri! Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: választják a Balaton átúszást. Az új időpont jövő hét szombat, augusztus 1-e, ha időjárás kapitány is úgy gondolja. Jelen pillanatban a vízhőmérséklet 22 fok környékén van, emiatt döntöttek a szervezők a halasztás mellett, de a jövő heti kánikula miatt melegedésnek indulhat a Balaton. Úgyhogy bizakodóak vagyunk. Már holnap egyébként naposabb idő lesz, mint ma. Napos gomoly felhős, észak-keleten lesz a több felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Igazi mai sláger megy. Itt az újabb fesztivál, ami tele lesz vidám boldog rádió egy hallgatóval. Strand Fesztivál augusztusban. És én most bejuttatom azt, aki felhív tizedikként. Indul a játék a Forrodrot 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, és közöttük páros napi jegyet lehet nyerni a Strandfesztiválra. Vadi új rádió esztéggel érkezünk oda, és az összes lemezlovasunkkal. Sok-sok hallgatót szeretnénk ott látni bulizni. Ki jön most? Halló?
1: Szia, Szandi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szandi, mit csinálsz éppen?
1: Veszek. Készülődünk a nyaralásra, úgyhogy boltba voltam, rohangálós napom van.
0: Nyaralás lesz?
1: Így van.
0: Hova mentek majd?
1: Egyiptomba.
0: Mobilnettel, ott is szuper jól szól a Rádió 1. Csak mondom, mikor mentek?
1: Jövő héten.
0: Hát akkor visszaértek még, amikor a Strandfesztivál lesz, nem?
1: Vissza.
0: Hát csak azért, mert jó hírrel szolgálhatok. 10-ként hívtál fel!
1: Azaz, de így kell ezt csinálni. Király.
0: Na mutasd meg, hogy kell csinálni, hogy kell mondani a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger vagy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Jaj, de ügyes vagy! És óriási mázlista.
1: Biztam benne.
0: Fullosan lebarnulva.
1: Így van, remélem.
0: Várunk majd valakivel a Strandfesztiválon, a Rádió Esztésnél.
1: Köszönöm szépen, ott leszünk.
0: És nyugi, intézzük a többieknek is a páros napi jegyet, úgyhogy lesz ma még játék Juhász Gerinél is a Kívánság műsorban, a Rádió 1-en.

0: indul a partigép. Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixel majd Juhász Geri mellett Pure Beat, de együtt rádiózunk addig is, ugye? Én Györke Attila vagyok, és mindjárt kezdek Hypatonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: A Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegén görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

mindig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési infókat kaptam. Edmond írja, sokan vannak az M0-áson, lassú ezért a haladás az M1-es felé, Pécelnél is, Maglódnál is. Taki pedig azt írja, hogy lassú az M1-es is, a főváros felé haladva az M0-ás csomópont környékén. Én egyébként tudom, hogy miért, ott korábban baleset volt, de már szépen lassan megszűnőben van a torlódás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! És ha már így együtt vezetünk, tegyük ezt jó hangulatban. Autós barátainak

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára 5-től a Live Mixben 2 órán keresztül mixel. Az a Pure Beat, akivel a kampuszon is bulizhatnak a fesztiválozók Debrecenben. Sorolom a line-upunkat. A Radio Stage-en este 8-tól Joer Junior, Pulmax, Loving Arms, Regan Lily, a Stadium X, Metzger Vicky, Pure Beat és Christopher. Minden részlet információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, ahol a tegnapunkról képeket és videókat is találni. Most információk a folytatásban, és mindjárt visszatérek Ray Daltonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
2: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió 1-en. Bő negyed óra múlva jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Közlekedési információkat kaptam. TJ írta, hogy nem kicsi a sor, legalább 8 kilométeres az M5-ösön Szeged felé, Lajos Mizse és Kecskemét között. Budapesten baleset volt a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt, írta névtelenül valaki. Azt pedig nemrég tudtuk meg, ugye, hogy sokan vannak az M0-áson, lassú ezért a haladás az M1-es felé Pécelnél is, Maglódnál is. Az M1-es is lassú a főváros felé, az M0-ás csomópont környékén. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen, 20-as 311-111 a forró drót a Rádió 1-en. Na hát ezt most együtt fogjuk énekelni vezetés közben. Teddy Swims-el!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlásra igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örök emlék maradjon. Vásároljon az Ofotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődiumkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ofotér.hu.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram fél zsíros, fél kemény rizska sajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Miért választanak?

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus 1-e között második

0: Kecskemét Summerfest július 30-a és augusztus 1-e között.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Megnyílt az ország legnagyobb medencés takáruháza a Savoia Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoia Park, Hunyadi János út 17. Aqualink.hu.
3: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Magyar nagy díj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: teljes órán át mixelünk. Ma Pure Beat áll itt mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. A műsort tudjátok nézni is, szokás szerint élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Keveset fogunk beszélni, sokat fogunk zenélni, egy csomó friss dalt be fogunk nektek mutatni. Kezdjük el!
1: Hát mondanám, hogy egyből veszélyes vizekre vezünk. Lady Gaga, The Dead Dance, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: játszói mögött. Pont egy éve ilyenkor égett le a Tomorrowland nagy színpad a leégett rácsokra, a szervezők rátettek egy óriási nagy fém pillangót. Martin Garrix akkoriban fejezte be ezt az imént zenét, akkor még nem volt meg a címe, és azt a nagy pillangót látva döntött el, hogy ennek a dalnak a Butterflies, vagyis pillangók lesz a címe. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen történeteket.
1: Nem is tudtam.
0: Így van, a dalok mögött. Szóval ennek a dalnak ezért lett Butterflies a címe. Közlekedési infók jönnek közben nagyon röviden. Baleset, kettő is van Budapesten, az egyik a Ferdinánd hídon történt a Lehel utca felé, a másik a Bemrak parton pár perce nem sokkal a Margit híd után, és 2 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-esen a Győrt elkerülő szakasz és az M19-es autó csomópontjában a Budapest felé vezető oldalon. Fú, vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! A rossz hírek után, a rossz közlekedési infók után egy csomó jó zene.
1: Így van, tudjátok, egy előadó nem hiányozhat, ha itt vagyok a Live Vízben, méghozzá Michael Jackson, ezúttal a Wannabe Star Something, ami 1982-ben jelent meg, és most Kamara remixében hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: egészen pontosan 2 óra 23 perc és 7 másodperc múlva, de hát kiszámolja. Szóval tűn pontosan este 8-tól a kampuszon ismét bulizhattok velünk, és hát Pure Beat ma este ott lesz.
1: Így van, 2-től 3-ig hozom majd a feszes ütemeket, és hát azt kell mondjam, hogy ez a fesztivál az, amit tényleg minden évben nagyon várok, nagyon jó közönség, nagyon jó vibe, nagyon jó hangtechnika, ez nekem kimondottan fontos. Szóval várok mindenkit majd a Rádió Egy Stage-hez, és 2-től pakolom a legkomolyabb ütemeket.
0: Hogy mi a line-up? A mai menet tehát a Rádió Egy Stage-en, a Campus Fesztiválon Debrecenben a második napon, július 23-án csütörtökön, azt megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon, lendülünk tovább.
1: Jön az a német Tuzsámó, akit volt már szerencsém Magyarországon DJ pultba váltani, és jön tőle az a gyöngyszem, amire mindig meg szoktuk beszélni a Gerivel, hogy egyszerűen ez a dal, nem tudom, hogy nem kapott nagyobb hype-ot, nagyobb hallgatottságot, mert egyszerűen ez a dal zseniális, ez egy picit húz a fesztivál zene felé, de itt a rádióban is tökéletesen megállja a helyét. Ez nem más, mint a Time of Our Lives című track, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now.

0: Station, és olyan jó azt mondani, hogy van még hátra egy óra ma is ebből a műsorból.
1: Zseniális, hiszen itt a nyár közepén azt gondolom, hogy ezek a zenék felüdítőek.
0: Abszolút, úgyhogy tartunk egy rövid hydration break-et, jön egy kis hidratációs szünet, aztán pedig jövünk vissza Pure Beat-tel élőben, jó?
1: Yes, yes.
0: Maradjatok a Rádió Egyen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon.

0: A Vodiu Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Miért választanál hagyományos?

0: 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GQ.hu.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történet.

0: veletek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
2: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
10: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
12: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
15: Sziasztok, sportarcok!
16: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport. Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elmúlt este 6, hello mindenkinek, nincs még a Rádió egy Live Mixnek, ez lesz egész nyáron, átálltunk nyári időszámításra. Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma egészen este 7-ig Pure Beat itt mellettem a lemezjátszóknál, szevasz Pure Beat.
1: Csoki, szevasztok játszok, hello Gerikém.
0: És ne felejtjétek, a következő órában 7 és 8 között napi jegyeket nyerhettek majd a Strandfesztiválra, hiszen idén is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra, úgyhogy menjünk tovább.
1: Német minőségi house zenével kezdjük a második órát, érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: két fontos közlekedési információ. Baleset Budapesten történt pár perce a 10. kerületben a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál, és erős a forgalom az M1-es és az M7-es autópálya közös Budapestről kivezető szakaszán, és tovább az elválástól az M7-esen az érdi szakaszon át egészen Martonvásárig, tisztára, mint a péntek lenne, pedig még csak csütörtök van, mindenkinek jó utat! Napjúrbét, mivel jössz most?
1: Mondhatnám, hogy egy igazi, megunhatatlan, klasszik Deep House dalt hoztam, amit szerintem nem kell bemutatni senkinek. Imani, Filatov és Karás, Don't Be So Shy, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Vásáron. Mellettem Pure Beat, és csak mondom, hogy ebben a két órában azért elképesztő csemegék is felbukkanak, mint például az egyel ezelőtti dal, Hugh Girltől és David Guettától a Shine. Hát az valami elképesztő.
1: Azt a nyári vibe-ot, amit ez hoz a zene, zseniális.
0: Hugh Girlnek egyébként szeptemberben lesz majd egy nappali bulia a fővárosban, ez pedig egyel utána ugye a Faithless és Bibi Rexe volt, valamint a New Religion. Pure Beat marad még jó fél órán át itt mellettem a stúdióban, tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, úgyhogy jön a következő Hydration Break, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben.
1: Így van, és Ed Sheeran fog majd érkezni még hozzá az Azizam D.O.D. remixben.
0: Úgyhogy maradjatok!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni!
3: Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit,

küldjön SMS-t a 0620-3111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével, és ha dél és kettő között a kis visszahívja, mondja a szlogent.

0: Onnanne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy! Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Megnyílt az ország legnagyobb medencés szakáruháza a Savoya Parkban. Nézd be hozzánk, és szerezd be mindent, ami nyárra kell. Medencék, gépészet, medenceporszívók, fűtés, strandcikkek, hangulatfények, jacuzzik, szubdeszkák és elektromos biciklik. Aqualink medence és szabadidőszak üzlet. Savoya Park, Hunyadi János út 17. aqualink.hu.
2: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: hangos jelenleg.
1: Abszolút, és emlékszem, amikor először itt beszélgettünk erről, hogy egyébként azt azért zárójelbe tegyük hozzá, hogy ez az első olyan dal, amiben ugye világsztár belenyúlt, és ugye IA is van a dalban, tehát hogy elképesztő

0: fok lesz.
1: Az egyébként, ha nem esik az eső és nem fúj a szél, akkor azt gondolom, igen, hogy ez bulizása tökéletes.
0: Vigyetek azért pulcsit mindenféleképpen, jó? Igen. Vagy hallgassátok anyukátokra, sársakkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Na, menjünk tovább.
1: Megyünk is tovább, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy erre az időszakra mondom azt, hogy David Guetta aranykora, mert ebben az időszakban szerintem David Guetta olyan slágereket írt, ami tényleg abszolút idő.

0: aki ezt írja, nagyon tetszik, a retkes mindenit. Mekkora ez a Moving to the Sun?
1: Szó szerint.
0: Ha szeretitek ezt a dalt, mi is nagyon szeretjük. 9 óra után a World is My Radio Show-ban hallhatjátok majd újra. Alig egy óra is indul újra a Radio X Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. Pure Beat ma este játszik, úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked.
1: Köszönöm szépen, csapatunk ma ott egy nagyot hajnal

0: akkor találkozunk jövő héten.
1: Így van, köszönöm szépen, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 Kívánság műsor kezdődik mindjárt Kámráddal. Sőt, lesznek játékok, kettő is, a Strandfesztiválra nyerhettek napi jegyeket, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Mike, Olavinger, Zoer Junior, Kullár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegén görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Sziasztok, sportarcok!
12: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
14: Nem kell ellenőrizned az árat.
13: Honnan tudom, hogy jó az ár?
14: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
13: Tényleg?
15: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
14: Most énekeld velem. Aldi.
15: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
16: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
17: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strandkajája a Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
18: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt,

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergő.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, lesz játék ma is, tehát ha szeretnétek velünk fesztiválozni, legyetek készenlétben, és hallgassatok minket folyamatosan, bármelyik pillanatban elindíthatom a játékot. A mai első telefonáló pedig, képzeljétek el, annyit mondott nekem, hogy a Fastboytól szeretne egy dalt, és éppen live-oznak a TikTokon, ugye Anett?
1: Egy élő live-ban vagyunk, és 114-en hallgatnak téged most.
0: De jó, hát akkor üdvözlet minden TikTokernek, és miről megy a témázgatás?
1: Hát igazából zenét hallgattunk ma, illetve megy itt a barátságról szóló témát.
0: És mit üzensz a TikTok közönségednek?
1: Azt üzenem, hogy köszönöm szépen, hogy vannak nekem, és nagyon szeretem őket, és maradjanak meg a barátok.
0: Na akkor jön is nektek a Fastboy és a Good Life itt a Rádió Egyen. Örültem, hogy beszéltünk, és további jó nyarat mindannyiótoknak.
1: Szia, szia!
0: És figyelem, a legelső játékot ezennel el is indítom. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Egymást érik a nagy nyári fesztiválok. Hamarosan, pontban este 8 órakor indul megint a Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. Közben pedig itt adásban már a Strandfesztiválra is nyerhettek napi jegyeket. Halló, halló!
1: Szia, Sanyi vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Hello, Sanyi, honnan hívsz, hol élsz?
1: Szent Imréről.
0: Szent Imre, onnan Zamárdi, mekkora út időben nagyjából?
1: Hát egy olyan... bő egy óra.
0: Az nem olyan vészes.
1: Nem, simán megvan.
0: Gondolom megtennéd oda-vissza a nyár végén.
1: Hogyne.
0: Na akkor kérek egy rádió szlogent.
1: Nagyon szeretném. Rádió 1, csak igazi mai sláger vagy.
0: Így van, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de szuper! Ó, nagyon örülök.
0: Úgyhogy meg lesz az az oda-vissza út Zamárdiba, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Strandfesztiválra.
1: De szuper! Ó, nagyon örülök neki.
0: Kit viszel majd magaddal?
1: Feleségemet.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, szokás szerint még ebben az órában néhány perc múlva játszunk újra. Most pedig érkezik Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood itt a Rádió 1-en. Ez

0: rádiót hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Kristóf vagyok. Luisztól szeretnék kérni egy dalt a családomnak. Holnap úgyis megyünk nyaralni, és pont illeni fog a sláger a nyaralásunkhoz.
0: Jaj, de jó, hová mentek?
1: Spanyolország.
0: Melyik részére?
1: Barcelona mellé megyünk.
0: Én közben meg is nyitottam itt az időtérképet. Figyelj, holnap Barcelonában 30 fok lesz szikrázó napsütéssel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És hallgattok majd minket a nyaralás közben is?
1: Egyet.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Geri! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia! Hogy hívnak, hol vagy, mit csinálsz?
1: Szia!

0: a szlogent, vagy itt vétsen valami óriási hibát, de remélem, hogy nem te leszel ez. Kérem, remélem. Akkor a rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Helga, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Komolyan! Ez szuper, örülök neki nagyon.
0: Úgyhogy irányos strandfesztivál, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm, de örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk, meg barátokkal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, várunk titeket minden este ott is a Rádió 1 stage-en, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, Geri, köszönöm szépen.
0: És ne csüggedjen senki, ez a játék természetesen holnap is folytatódik.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló!
1: Önbe vagyok, Jennifer López és David Guetta-t szeretném.
0: Akik végre készítettek egy közös dalt, hát ideje volt már, Save Me Tonight ez a címe. Kinek menjem?
1: A három tesómnak, Adriennek, Zolkónak és Micikének.
0: És mit üzensz nekik?
1: Hogy...

0: Egy újabb hidratációs szünet, egy órás lesz, aztán jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show Regál Lilivel, Joe Juniorral és velem Juhász Gerivel. Most tehát Hydration Break. Mindenkinek szép nyárestét. Ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lesz.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
5: kaisai.hu. Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
1: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Úgy ezt sosem láttál még ennyire szépnek. Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
7: Töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkós Hit, méghozzá 3D-ben, vagyis valamennyien itt vagyunk, DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila. Amivel szeretném indítani az estét, az az, hogy a mai napon a lányom

0: magát az érettséginél. Ennél tovább nem mentem, úgyhogy már túlszárnyaltál engem, úgyhogy minden jó, sok sikert kívánok az életben.
1: Én is gratulálok egyébként Lahanának.
2: Maximálisan.
1: Szevaszok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok velünk.
2: Ladies and gentlemen, madame, on herr, madame, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt megjadok. Publikum, jó magam, Hambai PG, hét leszek egészen este 9-ig.
0: Most pedig kezdünk méghozzá a régi Gypsy Kings-dal átiratával, illetve elvettek belőle Bambolero. Egy kis szót, mindegy, na, igen, Bambolé, jó helyen, leszed a Bambolé, Alex Kencsivel, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartom, Adrien Sünnel, diszkos, itt a Rádió Egyen Bárány Attila mixel, itt van Honvai PJ és én, DJ Junior, és együtt legközelebb egyébként július 31-én fogunk majd játszani. Ez egy pénteki nap lesz, és nagy fesztivál Kecskeméten, ráadásul a Rádió Egy is támogatja az eseményt, és ott Majka koncert után egyébként rögtön a nagy színpadon diszkos, itt lesz, ráadásul úgy, hogy együtt fogunk játszani 3-2 órán keresztül. A Majka kiörepel nekünk, persze.
1: Ez olyan volt, mint az eredeti valódi. Vagyis Csepeli.
2: Ha jól emlékszem, akkor a hónap elején egyébként júliusban volt egy másik fellépésünk, ezzel együtt ebben a hónapban 2 van, viszont az elkövetkezendő hónapban, augusztusban nagyon-nagyon durva lesz, szóval tessék figyelni a diszkosi social media felületeit, mert nagyon-nagyon eleresztjük a hajunkat a jövő hónapban.

0: És ugye pénteken és szombaton én Campus Fesztiválon lépek föl egyébként Debrecenben a Radio Stage-en, és lent is maradok Debrecenben a helyi hotelból, ott el leszek 3 napot, kicsit wellness ezek, úgyhogy jól lesz, kajálgatok.
1: Tudsz,
0: ahogy kell, persze,
1: király,
0: simán lazán, ennyi. Mondjad, hogy milyen, nem tudom.
1: Fölteszek egy jó számot, mit szóltok hozzám, hogy ezt nem kötelező játszani, de nekem
0: biztos, hogy
1: igen, rohadtul tetszik. Na, úgyhogy Maisik és Marshall Jefferson közösen jön most. A Life is a Simple, Move Your Body. Ez egyébként a 80-as években készült már, hogy az eredeti a Move Your Body, talán emlékeztek rá, Juniornak mindenképpen kell, ez house klasszikus volt, ja. És ebből készült egy vadonatúj verzió, amiből meg a biztonság

0: percig a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, és itt van mindenki most a csapatból, vagyis 3D-ben hallhatjátok a rádió egyet, DJ Junior és Hanvai PG is.
1: Akartam mondani, hogy a július 31-i kecskeméti diszkosít partihoz lesz majd online játék jövét hétfőtől, este 8-kor mindig kikerül majd egy poszt, és oda kell aláírni, amit majd a Hanvai kiírja, hogy mit írjatok, a lesz fontos.
2: Szépen leosztottam a feladatot. Mindig az, hogy minden elkészül, meg minden van, ami DJ Junior, de mindig azt más csinálja meg. Szóval ez tök jól működik. Egyébként már nem is tudom, 56 éve, hogyha ezt jól megnézzük.
1: Valamikor nyaralni kell, érted? Meg ilyenek.
0: Ja. Ha fordítjuk komolyra a szót, a héten már csak 4 fellépésem lesz. Pénteken Kiskumajsán és Szegeden játszom, szombaton pedig Dexio Remember Alsőrsön. Este 8-kor kezdünk, én már 9 szöpörgetem a lemezeket éjfélig, és utána Balatonmária fürdőre megyek, ahol Personal Jesus lesz. A klub fennállása történetében először a nyár folyamán, tehát volt már Personal Jesus, de sosem nyáron, úgyhogy ez lesz az első alkalom, rengetegen vannak az eseményben, biztos jól sikerül majd. De minden információt megtaláltok a rajongói oldalon a Facebookon, most pedig megyünk tovább Madonna dalával. A Musicból készült egy 2026-os Beats & Shell Mix. Ez szól most itt a Diszkosítben.

0: Rádi, egy esti olyan diszkosi trédiás, hogy több mint 20 éve itt vagyunk veletek, és mindig 8 és 9 között vagyunk. És ezen kívül ott vagyunk a fesztiválokon, nagy rendezvényeken, és amit még nem mondtuk, hogy magánrendezvényre, céges partira is ilyet is csináltunk meg idén, és még fogunk is, lehet minket hívni, egy csomó hétköznapunk van, úgyhogy nyugodtan keressetek akár a Bárhánynál, a Hanvainál, vagy nálam DJ Juniornál, vagy esetleg a diszkosit Facebookján, és valamelyikünkkel biztos fel tudjátok venni a kapcsolatot ezügyben.
1: Csütörtök van, így hát már csak egyet kell aludni, és holnap találkozhatunk Veszprémben, aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Debrecenben a Campus Fesztiválon, a Rádió Station, utána pedig Perbálon fogok szórakoztatni, és vasárnap sincs megállás, hogyha az én általam prezentált zenére szeretnétek táncolni, akkor majd vasárnap Zalakoroson várok mindenkit sok-sok szeretettel.
2: Most pedig érkezik a folytatásban Polo Kenfold és Markus Schulz közöse, a Not Over Yet-et Sosani kedvéért csináltam meg, úgyhogy most jön a 2026-os

0: can't touch this.
1: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy diszkosít, Rádió Show. Búcsúzunk ma estére. DJ Junior, Bár Attila és jó magam, Hanvai PG.
2: DJ Junior voltam én, az a búcsúzom, hogy a YouTube csatornámra kikerült a DJ Junior és az új dal a Day by Day, úgyhogy nézzétek meg a klipet, egészen extra lett. Aztán pénteken én este 8 és 9 között, pont amikor itt lennék a rádió, de csak félőben leszek itt, akkor Debrecenben a Campus Festival a rádió egy stage-el lépett föl. Szombaton szintén ott leszek a városban, és ugyanúgy a campuson este 11 és éjfél között fogok játszani egy órát szintén a rádió egy stage-en. DJ Junior voltam, én legközelebb egyébként majd pénteken mixelek itt a rádió egyen, a diszkosítben, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, ne tessék elfelejteni, Veszprém, Debrecen, Perbál és Zalakkaros ezen a hétvégén velem, szevasztok!
3: Én pedig holnap megyek Kiskunmajsára és Szegedre, illetve szombaton talál...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj.

0: Király nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 30-a és augusztus

0: hét. Summer Fest. Július 30-a és augusztus 1-e között. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
2: Ez egy jó mondat.
1: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
2: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
1: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
3: Mihez van kedved?
1: Ú, de jó esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
3: mondja
1: enni.
3: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
2: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
1: Hát nem vagyok egy nagy főző.
2: Ez igaz.
1: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem? Vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
3: Jó, itt egy aha. Másik. 20 év futamidő.
1: Igen.
2: Az összetartja.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
4: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Igazi fesztivál hangulat várható nálunk a következő három órában. Megérkezett Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ti tehát az éter két teljes órán keresztül, aztán 11-től Joer Junior is jön még. Kezdjük el!
1: Már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek, úgyhogy csapjunk is bele a

0: koncerted is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt, mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el sem tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben, nyár végén pedig Zamárdiban jön majd a Strandfesztivál, ott is bulizhattok velünk minden este, és ugye a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, aki tölte a korábbi dalait is nagyon szeretett.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál. Szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége. Úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio.

0: Ti is maradjatok, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: mindenkinek, ahogy ígértük, mint egy fesztivál. Olyan velünk ez a mai három óra, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Jön Sam Feld!
1: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: valamint a magyar Imál Angel közös dala, a Move Into the Sun. Ezt Majorkán játszottad a fellépésedet?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun,

0: megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: Filip.
1: Nem, kéne.
0: Csak a következő dal kapcsán jutott eszembe.
1: Tehát a DJ-k azok egyébként talán.
0: Igen, ez jó meglátás. Némelyikük szinte egyáltalán nem öregszik, és ugyanúgy néz ki, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Ennek te az iskola példája vagy egyébként, a hajadat leszámítva.
1: De nem iszok vért, és mondjuk ráncom még tényleg nincs, ahhoz képest, hogy 10 éve éjszakázom. Hát, szerencsém van. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: extra újdonság, Manuels, Brian V, Jordan Jade és Verdu Aiko. Regán Lili ezzel zárt ma a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és akkor ma is irány a kampusz.
1: Robogok is tovább, személy szerint nekem az egyik kedvenc fesztiválom, óriási buli szokott lenni a Rádió 1 stage-en, úgyhogy nagyon várom. Remélem, hogy van olyan hallgató, akivel találkozom, úgyhogy irány, ellépni.
0: Hajrá Lili, engedünk is, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Joel Junior.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Kampusz Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Egész

0: starts now. Mindenkinek zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Mibe megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Soundfeld közöse, akik ott voltak velünk, és hatalmas bulit csaptak a Rádió és Születésnapi Fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Gigi, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

0: Is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Folytatódik ám a buli, a World is My Radio Show után is, és ahol még ezekben a percekben is folytatódik a buli, az a Campus Fesztivál. Egészen szombatig, és ugye van egy Rádió 1 stage is, ahol a Rádió 1-es DJ-kkel is lehet találkozni. Az események kapcsolatos fontos tudnivalók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n, akivel pedig nemrég bulisztunk egy jót, a Cyril barátunk, az ő remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Fett kollaboráció a folytatásban. Amikor beszélgettünk a srácokkal, a Swiss Disco-val a bulink előtt, ugye a születésnapi fesztiválunkon, akkor megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak erről az örök vitáról, hogy hát, aki nem tud bakeliten játszani, az nem is igazi DJ, mert hogy ők még úgy kezdték a szakmát, hogy bakeliten játszottak, aztán átálltak más hordozókra. Ez volt a válasz.
1: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl. That's how we started.
2: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk bakelitről játszani, hiszen így kezdtük. De ha megmaradtunk volna a bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel, és nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhol.
0: I know. I remember the heavy bags.
3: Tudom,
0: emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not
2: Igen,
4: fun.
2: A plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
0: És a Swiss Disco-nak szerintem el is hiszük. Releváns, hogy ők ezt gondolják a témáról. Ez a

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a vízparti hangulatról pedig most Tim Impala, Jenny gondoskodnak, ez a jó kis Dracula. Ugye Tim Impala a feje Kevin Parker, egy ausztrál srác, aki ezt mondja a tengerpartról és az óceánpartról. Nincs semmi, ami jobban megtisztítaná a testet és a lelket, mint a tengerpart. Egy úszás a tengerben, vagy akár csak az, hogy ott vagy a parton, olyan, mint egy hatalmas frissesség.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, egy igazi díva köztük, Ray és Where is my husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Hypoton a DJ producer Olaszországból, akit David Guetta csiszolatlan gyémántként felfedezett, és bár a fiatal DJ producer generációhoz tartozik. Pontosan tudja, hogy ez a hirtelen hype, ami a DJ körül van, az nagyon gyorsan el tud múlni, úgyhogy ő a szorgalmas és kitartó munkában hisz. Szerinte ez a hosszú távú siker kulcsa. Out of my head, Norma Jean Martin vokájával szól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió X.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.